Nekem ez FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallhatóan jobb.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis vagy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

Köszöntöm a hallgatókat! Önök a Körös Hírcentrum híreit hallják a szerkesztővel Gíci Adriennel. Jöjjenek Békésvár megye legfontosabb hírei! Felújították a közkedvelt közösségi teret, a Filagúriát Békés Csaba belvárosában. A napokban bejárást tartottak a városrész több pontján, ahol Szarvas Péter polgármesterrel közösen számba vették az aktuális feladatokat és fejlesztési lehetőségeket. Dr. Szigeti Béla, önkormányzati képviselő kiemelte, a belvárosi iskola környékén az Árpád fejedelem téren található Filagúria is megújult, új festést kapott a Városgazdálkodási Kft. Szakembereinek köszönhetően. Mint mondta, ez nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a környezet rendezettebbé és esztétikusabbá váljon. Fali pályorientációs diáknaptárt készít a Békésvár megyei Kereskedelmi és Iparkamara 8-os tanulóknak. Az utolsó általános iskolai év különösen fontos a diákok számára, hiszen szeptembertől már el kell kezdeniük gondolkodni azon, hol folytatják tanulmányaikat. A korábbi években zsebnaptárat kaptak a fiatalok, tavaly azonban már az osztálytermek falára kerülő jó pályanaptár készült, amely a gyerekek és az osztályfőnökök körében is kedvező fogadtatásra talált. Mivel a formátum bevált, idén is ezzel folytatják. A nyomtatást a Békés Csabai Szakképzési Centrum, Szent Györgyi Albert Technikum és Kollégium Nyomdaipari Tudás és Képzőközpontban végzik. A cél pedig az, hogy szeptember első napjaiban minden iskola megkapja a naptárt a vármegyében. A Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával készülő diáknaptár tartalmazza a továbbtanuláshoz szükséges legfontosabb dátumokat és határidőket, valamint jelzi, mikor van ideje a pihenésnek és mikor kell jobban összpontosítani a jó jegyek érdekében. A kiadványban megtalálhatók a középiskolai jelentkezés határidői, az eredmények várható időpontjai, valamint a Békésvár megyei szakképzőintézmények elérhetősége is. Mészárosné Szabó Anna, a Kamara Szakképzés osztályvezetője kiemelte, évről évre növekszik a szakképzésbe jelentkezők száma. Ebben szerepet játszik, hogy a fiatalok nem egyetlen szakma, hanem inkább egy ágazat mellett döntenek, a duális képzés pedig gyakorlatorientált oktatást kínál. Hozzátettem, a szakképzésben elérhető ösztöndíjrendszer szintén vonzó lehetőséget jelent a diákoknak. A Körösmaros Nemzeti Park szarvasi bemutatóhelyén, a Körösvölgyi Állatparkban tavasszal nyílt meg az Állatcsontcsodák című időszaki kiállítás, amelyet eddig már közel 40 ezeren tekintettek meg. A tálat Albert Krisztián többszörös Európa-bajnok preparátor munkáit mutatja be, professzor dr. Tóth Csaba, Holló László és Brassai Díjas fotóművész illusztrációival kiegészítve. A látogatók különleges betekintést nyerhetnek az állati anatómia világába, hiszen számos csontvázat és koponyát vonultat fel a kiállítás. A bemutatott darabok között megtalálható többek között a magyar szürke szarvasmarha, a ló, több magyar kutyafajta, valamint borz, róka és nyuszt koponyája. Látható továbbá fakókesejű, illetve földből gilisztelt kihúzó fekete rigó csontváza is. A különleges kompozíciók között szerepel Albert Krisztián 3 Európa bajnoki munkája is. A verekedő egerészőjvek, a vízen futó szárcsa és a tollászkodó daru preparátuma. A kiállítás nem csak esztétikai és tudományos élményt kínál, hanem a csont preparálás folyamatába is betekintést enged, bemutatva annak fázisait közérthető módon. A gyerekeket külön foglalkoztató rész várja, ahol játékos formában ismerkedhetnek meg az állatcsontokkal és a természet érdekességeivel. Augusztus a tornászok számára a nyári táborok időszaka. A tornaklub Békés Csaba Rácz Lukács tornacsarnokában folyamatosan zajlottak a programok, a napokban pedig a Ferencvárosi TC serdülő korosztályos versenyzői voltak az egyesület vendégei. A hagyományos nyári táborban a legkisebbek változatos programokon vehettek részt, nem csak a tornatermi foglalkozásokon. A gyerekek nagy örömmel próbálták ki a különböző szereket, az ugródeszka volt az egyik legkedveltebb eszköz. Más napokon a liget játszótérre látogattak, ahol minden játékot kipróbálhattak a résztvevők. Az elmúlt héten a Ferencvárosi TC serdülő lány tornászai költöztek be a Kórház utcai csarnokba, ahol a Békés Csabai fiatalokkal közösen készültek. Balogh Ildikó, a TC Békés Csaba elnök elmondta, a Fraditól 10 tornász és 2 edző, Kis Melinda és Bálint Roland érkezett, akikkel rendkívül hasznos napokat töltöttek együtt. Hozzátette, edzőként maga is részt vett a közös munkában, Mitykó Bianka Szabinával és Ördög Szabolcsal együtt foglalkozott a gyerekekkel. A csarnok augusztus első hetében is telt házzal üzemelt, ekkor Budapestről egy légtornász csapat érkezett. Az iskola kezdéssel egy időben pedig indulnak a hobbi csoportok és a különböző korosztályos tanfolyamos foglalkozások is.
Közel 880 millió forint értékű beruházás indult a Körösmaros Nemzeti Park igazgatóság területén, amely elsősorban a környezeti munkálatokat segítő gépek beszerzésére irányul. A projektindító eseményt a Szarvasi Körösvegyi Állatpark konferencia termében tartották. Magyarország területének csak nem egynegyede természetközeli állapotban maradt fenn, ám az évszázadok óta tartó emberi jelenlét és beavatkozás miatt ezek a területek feldarabolódtak. Fenntartásuk és védelmük folyamatos munkát és fejlesztéseket igényel, amelyért a 10 hazai nemzeti park felel. A nemrég indult KEHOP Plus program mintegy 42 milliárd forintot biztosít a nemzeti park igazgatóságok számára, hogy hasonló fejlesztéseket és projekteket valósítsanak meg. Rácz András természetvédelemért felelős államtitkár hangsúlyozta, a nemzeti parkok összesen körülbelül 60 beruházást hajtanak végre, amelyek révén mintegy 100 ezer hektáron javul majd a természeti környezet állapota. Hozzátette, a Körösmaros Nemzeti Park igazgatóság kiemelt szerepet kap a programban, hiszen 5 nagy projektet valósít meg több mint 4 milliárd forint értékben. A most induló 875 millió forintos beruházás célja a környezeti munkákhoz szükséges gépek beszerzése. Az államtitkár kiemelte, a 10 nemzeti parkban összesen mindegy 13 ezer őshonos állat él, amelyek közül 4-5 ezer a Körösmaros Nemzeti Parkban található, így különösen nagy a fejlesztés jelentősége. Dankó Béla országgyűlési képviselő a Nemzeti Park kulturális és természetvédelmi szerepét emelte ki. Mint fogalmazott, az élőhelyek megőrzéséhez elsősorban állattartásra van szükség, ehhez pedig elengedhetetlenek a megfelelő munkagépek, amelyek a park munkatársait segítik. A projekt hozzájárul a biológiai sokféleség megőrzéséhez és javítja a természetvédelmi kezelés, valamint a legeltetéses állattartás feltételeit. Tírják László, a Körösmaros Nemzeti Park igazgatója elmondta, a fejlesztés 8 erőgépet, 19 munkagépet, valamint számos kiegészítő eszközt tartalmaz, amelyek biztosítják az állatállomány éves takarmányának előállítását és hosszú távon a puszták természeti kezelését is. A beruházás fizikai megvalósítása a tervek szerint 2026 végéig tart majd. Japán napot rendeztek augusztus utolsó előtti hétvégén a Munkácsi Mihály Múzeumban, ahol még japán magyarországi nagykövete is tiszteletét tette. Szombat délelőtt sushival, teával és a japán kultúrát idéző programokkal várták az érdeklődőket. Dr. Bácsmegi Gábor, a múzeum igazgatója kiemelte, Japán messze van, nem könnyű eljutni oda, ezért gondolták úgy, hogy egy kis darabot elhoznak belőle Békés Csabára. Hozzátette, a program a kultúra széles palettájának csak egy szeletét mutatta be, de így is értékes betekintést adott a látogatóknak. A rendezvény ötletgazdája és főszervezője a MAPON Gyulai Magyar-Japán Kulturális Egyesület volt. Az egyesület elnöke, Hankó Ferenc, arról beszélt, hogy a japán kultúra titkát leginkább a vallási hagyományok sokszínűség adja, hiszen a sintó, a buddhista, a konfuciánus és a keresztény értékek szinte minden japán emberben egyszerre vannak jelen, és ez átsugárzik a kultúrájukra is. Bálint József, Békés Csaba alpolgármestere köszöntőjében hangsúlyozta, japán kultúrája egyszerre ősi és modern, tisztelettel őrzi hagyományait, miközben nyitott a jövő kihívásaira. Mint mondta, ez a kettőség a magyarok számára is fontos üzenet, hiszen a múlt értékeinek megbecsülése és a jövő felé fordulás mindig együtt jár. Japán nagykövete, Ono Hikariko köszönetet mondott a szervezőknek, kiemelve, hogy a két országot a kölcsönös kulturális tisztelet köt össze. Hozzátette, legyen szó sportról vagy művészetről, mindkét nemzet értékeli egymás kultúráját, és külön öröm számára, hogy nem csak Budapesten, hanem vidéken is egyre több helyen rendeznek japán napokat. A nagykövetség a jövőben is támogatni kívánja az ilyen kezdeményezéseket. A megnyitót követően a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem japán hallgatói adtak koncertet, majd interaktív programokkal folytatódott a nap, bepillantást engedve a japán kultúra sokszínű világába. Békés Csabán Gella város részben lakossági fórumot rendeznek 2025. szeptember 3-án szerdán 17 órakor a Gellai Általános Iskolában. A fórum apropója, hogy egy cég vetőmagszárító és vetőmagtisztító üzemet tervez létesíteni egy 6000 négyzetméteres telek iparterületként történő átminősítése után. Kiszei András önkormányzati képviselő kérdés felvetésére a terület Gella határában a Csabai út mellett található, és a végső döntést a Békés Csabai Városi Közgyűlés hozza meg. A fórum lehetőséget biztosít a gellaiak számára, hogy kifejtessék véleményüket a beruházásról.
Köszönöm szépen a figyelmüket! Önök a Körös Hírcentrum híreit hallották a szerkesztővel Gíci Adriennel. További kellemes rádiózást és szép napot kívánok!

0: Hírműsorát hallják a hónap legfontosabb Békésvár megyei eseményeivel.
1: Rekordszámú résztvevő a harmadik országos kamionos találkozón. Irodalmi délutánnal zárult a könyvhét a Meseház udvarán. Csökkenő gyermekbántalmazási esetekért dolgozna az új intézményvezető. 10. születésnapját ünnepelte a Kora Piknik Gyulán. Már is mondom a részleteket. Harmadik alkalommal rendezték meg az országos kamionos találkozót a Békéscsabai repülőtéren, ahol 3 napon át több száz kamionos és jármű gyűlt össze az ország minden részéből és külföldről is. A szervezők minden korosztálynak kínáltak programokat. A rendezvény pénteken a hagyományos kamionos felvonulással indult, amely során mintegy 400 kivilágított jármű haladt végig Békéscsabán hangos dudaszó kíséretében. A résztvevők idén is az ország számos pontjáról, valamint külföldről érkeztek, hogy együtt ünnepeljék a kamionos közösséget. A főszervező Lásznyik Péter elmondta, hogy az idei évben sikerült újabb szintre emelni a találkozót, hiszen több kamionos jelentkezett, mint tavaly. Úgy fogalmazott, a siker kulcsa a folytonosság, mert a látogatók már várták, mikor telik meg ismét kamionokkal és programokkal a reptér. Hozzátett, hogy a szervezők 0-tól 100 éves korig mindenkinek igyekeztek élményt nyújtani, és öröm számukra, hogy évről évre bővül a kiállítók köre. A rendezvény egyik fő támogatója a DAF Hungary Kft. Kezdettől fogva segíti a találkozó létrejöttét. A cég idén is több programelemmel készült, köztük kamionos ügyességi versennyel, ahol amatőr sofőröknek kellett búják között szalomozniuk. A vállalat ügyvezetője Újszászi Ferenc szerint az ilyen események célja, hogy a kamionos társadalom találkozhasson, beszélgethessen és kikapcsolódhasson. Mint mondta, itt munkaadók és munkavállalók is együtt tudtak pihenni, miközben a szervezők számos programmal készültek. Népszerű volt a gólyalábtekerő és kerékcsere verseny is, és a látogatók a kamionokat kívülbelül megtekinthették. A harmadik országos kamionos találkozó vasárnap estig várta az érdeklődőket a Békéscsabai repülőtéren. A Bárka szerkesztősége és a Körös Irodalmi Társaság szombaton tartotta a könyvhét záró irodalmi délutánját a Meseház udvarán. A rendezvényen bemutatták a Bárka folyóirat idei harmadik számát, valamint átadták a Körösök Gyöngye díját is. A főszerkesztő Elek Tibor elmondta, a lap friss kiadásában izgalmas világirodalmi anyagok, komoly vers és prózai művek, valamint kritikák kaptak helyet. Hozzátette, hogy a programon a Körös Irodalmi Társaság tagjainak elmúlt évben megjelent köteteit is bemutatják. Megjegyezte, hogy még az előző években általában 5-6 kötet jelent meg, idén szerényebb volt a felhozatal. Most Szilágyi András 2 verses kötetét is ismertetik, amelyek 2024-ben és 25-ben láttak napvilágot, valamint szó esik Ványai Fehér József e-könyvéről is, amelyet ugyan bemutatni nem tudnak, de a jelenlévő

0: Az elmúlt években folyamatosan emelkedett a gyermekbántalmazási esetek száma Békés Csabán, az újonnan kinevezett igazgató azonban szeretné elérni, hogy ez a tendencia megforduljon. Május 1-től Baku Zoltán vezeti a Békés Csabai Családsegítő és Gyermekjóléti Központot. Az intézmény vezető beszélt a hajléktalan életmódot folytató emberek helyzetéről és a Fővényes utcai adománypontról is. A vezetői posztra hárman pályáztak, a Békés Csabai közgyűlés zárt ülésen hallgatta meg őket, majd másfél óra után döntött. A városvezetés határozata alapján az intézményt 2031. április 30-áig Baku Zoltán irányítja, aki rendelkezik a szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal. A korábban rendőrként szolgáló igazgató arról beszélt, 20 évnyi rendőri munka során azt tapasztalta, a hatóság sok esetben szankciókkal reagál a szabálysértésekre és bűncselekményekre, ám ő nem mindig értett egyet azzal, hogy a büntetés jelenti a megoldást. Úgy fogalmazott, gyakran a figyelmeztetést és a figyelemfelhívást tartotta hatékonyabbnak. Ezért végezte el a szociális munkaszakot is, hogy inkább segíteni tudja a családokat és megelőzze a problémás helyzeteket. Hangsúlyozta, hogy a szociális szférában érzi igazán a helyén magát és a társszervek támogatásával a megelőzésre szeretné helyezni a hangsúlyt. Az intézményben az elmúlt években óvodai és iskolai szociális segítőként dolgozott. Felidézte, hogy 2018-ban vált kötelezővé ezeknek a szakembereknek az alkalmazása, és az intézményeknek időre volt szükségük, hogy megértsék a feladatkör lényegét. Mint mondta, bár létezik protokoll és módszertan, ezeket folyamatosan felül kell vizsgálni, mert a szociális segítőmunka rendkívül sokszínű, és mindig új helyzetekkel kell szembenézni. Idén is nagy sikerrel rendezték meg a Viharsarki Koraszülött Mentő Alapítvány hagyományos családi programját, a Korapikniket, amelyet vasárnap délelőtt tartottak a Gyulai Almási Kastély különleges parkjában. A 8. alkalommal megszervezett esemény ezúttal is számos érdekes programmal várta a családokat. A rendezvény megnyitóján Alt Norbert Gyula alpolgármestere és a Viharsarki Koraszülött Mentő Alapítvány alapítója köszöntötte a résztvevőket. Elmondta, hogy az alapítvány idén ünnepli fennállásának 10. évfordulóját, ami jó alkalom volt arra, hogy szenvedést készítsen. Megújítják az alapítvány honlapját és arculatát, az adatok összegyűjtése közben pedig szembesültek azzal, hogy milyen jelentős munkát végeztek az elmúlt évtizedben. Mint fogalmazott, a koraszülöttmentő autóval több mint 1500 alkalommal nyújtottak segítséget koraszülötteknek, gyermekeknek és családoknak, legyen szó mentésről vagy szállításról. Kiemelt, hogy nem csak Gyula, hanem a megye települései, vállalkozók, civil szervezetek, magánemberek és önkormányzatok is sokat tettek azért, hogy ezeket az eredményeket közösen elérhessék. Albert hangsúlyozta, úgy gondolják, a világ legnagyobb kincse a gyermek, mint mondta, mindenki számára gyermeke egészsége a legfontosabb, és ezt az alapítvány működése során is kiemelten szem előtt tartják. Hozzátette, hogy az elmúlt 10 évben kialakult közösség nagy érték, amelyet meg kell őrizni a gyerekek, a családok és a jövő generációi számára. Egy névtelen bejegyzés szerint hajléktalanul foglalták el a Békéscsabai vasútállomás csarnokát, ahol hangoskodnak, zaklatják az utasokat és kéregetnek. Egy hozzászóló azt írta, hogy a biztonsági személyzetet alig lehet megtalálni, pedig korábban az őrök rendszeresen intézkedtek és kikísérték azokat, akik nem utazási szándékkal tartózkodtak az állomáson. A MÁV ismertette, hogy kik tartózkodhatnak a vasútállomás területén, milyen szabályokat kell betartani és milyen esetekben lépnek közbe a vagyonőrök. A csarnok bejáratánál több felirat is jelzi, hogy a terület éjjel-nappal nyitva van, őrzött és kamerával megfigyelt. A belső térben kifüggesztett dokumentumok részletesen leírják az állomás használat feltételeit. A szabályok szerint a vasútállomás elsődleges célja, hogy az utazásra várakozók, az érkezők, az átszállók és kísérőik biztonságos kulturált körülmények között tartózkodhassanak a közforgalom számára nyitott területen. A csarnokban elhelyezett Munkácsi Mihály szobor pedig továbbra is a város értékeit népszerűsíti, csendben és méltósággal fogadva az érkezőket, ellentétben azokkal, akik a bejegyzés szerint rendbontással zavarják az utasokat.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: Vármegyei magazin. A Körösír Centrum közéleti műsora.
1: A békéscsabai szlovákok építészeti örökségéről, ezen belül is a posztjeles házak helyzetéről beszélgettünk Kiszei Andrással, Békéscsaba szlovák önkormányzatának elnökével annak apropóján, hogy nemrég egy régi posztjéna került a szlovák tájházba. Többek között szó esett arról, hogy mennyire élhető ma egy ilyen régi ház, esetleg milyen jövőjük lehet.
2: A praktikussági oldalról is nagyon szívesen kérdeznélek, mert én magam sosem éltem ilyen házban. Hogy miért nehéz ezt fenntartani vagy megtartani, hogy egy ilyen típusú ház akár anyagilag többet kíván egy családtól? Nehezebb egy ilyet, mint egy mai modern családi házat életben tartani?
3: Hát ezek régi házak, tehát ezek alsó hangon 100 éves épületek. Alap nélkül, sok esetben összkomfort nélkül. Tehát a posztjénás házak nagy része, az egy bizonyos része, az még mindig cserépkályhával fűtött, vagy valamilyen egyedi kialakított rendszerrel vagy konvektorral fűtött. Tehát ezek elavult épületek. Nekem nincsenek illúzióim azzal kapcsolatban, hogy
2: családi házként ez még működhet.
3: Ehhez hozzá kell nyúlni. Csak az a baj, és én erre akarom rávezetni a csabaiakat, hogy ne úgy nyúljunk hozzá, hogy a fürdővízzel együtt a gyereket is kiöntjük. Van például, ugye most a Bartók Béla úton ülünk, és innen nem messze a Damjanics utcában talán, ugye a Damjanics utca melletti utcában, most nem jut eszembe hirtelen az utca neve, de ott van például egy olyan megoldás, hogy egy posztjénás ház állt valamikor, biztos vagyok benne, ugyanis az új tulajdonosok hát vagy lebontották, vagy teljesen eldózerolták, de kísértetiesen, hasonlatosan úgy építették vissza. Ha felújították, akkor azt újították fel, hogy meghagyták a posztján egy oszlopot, legalább meghagyta. Klinger téglával ki van rakva, gyönyörű, szép, tök jó, meg előkert, meg minden. Én ilyen megoldásokra gondolok, de hát ez is egy szélsőséges, hiszen az lenne a legjobb, ha megmaradhatna, ha az elejét meghagynák. Ugye ezek a házak hosszanti elrendezésű, egy ajtó, egy légterű az egész, tehát ajtók választják el nyilván az egyes helységeket, de csak egy bejárat van.
2: Igen.
3: Tehát át kell menni a helységeken. Ez 2025-ben ez egyáltalán nem komfortos. Igen. Tehát az életmódunk az nem ehhez van szokva. Az őseink életmódja, akik többet, vagy erről beszéltünk már, többet tartózkodtak még télvíz idején is a szabadban, mint bent az épületben, az tulajdonképpen csak egy alvó alkalmatosság volt az épület nekik. Manapság ez elképzelhetetlen, amikor többet vagyunk négy fal között, mint a természetben, ez szerintem ez így nincsen jól, de most nem ez a témánk. Tehát nem életszerű ezekben a házakban manapság már a 80-nál fiatalabbaknak élni, hiszen nem volt semmi megelőző élményük ebben a történetben, beköltözni. Én sem tudnék élni egy ilyen épületben, tehát az nem a mi világunk. Ezen mi már régen

0: Nem tudom, hogy ezek a házak, amiket most azért úgy nagyjából valamennyire észben tartotok, nyilván tartotok, ezek még egyébként lakottak, vagy a nagy részük már sajnos nem?
1: Nyilván nincs exakt adatunk ezzel kapcsolatban, de amikről én tudok, azoknak a nagy része lakott. Vagy azért nem lakott, mert éppen most haltak ki belőle. De forgalomban vannak, tehát nem évek óta üresen álló, omladozó romokról van szó, tehát ezek fűtött, gondolom viszonylagosan karban is tartott, hiszen élnek benne. Nem romokról van szó, nem nulláról kéne kezdeni, nekünk összeállítani a faszerkezetet és építeni valamit belőle. Ezek praktikusan minden napi szinten használt épületek, nagy részt.
0: Mesélsz egy picit arról a történetről, vagy arról a részéről, hogy hogyan használták ezeket a házakat? Én ahogy utána olvastam, például akár ezeken a kerítéseken nagyon sokféle fajta üzenetet is közvetítettek, akár az eladósorban lévő lányokról, és stb. Stb. Vannak ilyen sztorik, amiket lehet még azért tudni?
1: Persze, az eladó sorban lévő lányoknál ott ugye a fal alját, tehát a kerítés mögötti rész, az ablak alatti területet körülbelül 50 cm magasban egy világos kék árnyalatú színnel teli befestették, és az eladó sorban lévő lány az pedig kézzel festett rá nagyrészt rózsákat. Arról beszéltünk, hogy a csabai szlovákok virága az a rózsa, nem a tulipán, az a magyaroké, nekünk rózsánk van, és gyönyörű szép mintákat. Ezek a minták egyébként most elő fognak kerülni majd a kiállítás megnyitónál. Egy-kettőt meg fogunk mutatni belőle. A múzeumban őrzik őket, hál' Istennek, nagyon szép darabokat, papírra lefestett mintákat, de az eredeti készítők festették le azokat is, úgyhogy csodálatos. Ezekből be fogunk mutatni most egy párat. A másik pedig az én egyik személyes kedvencem is, ezt még nagymamám is űzte, hogy fokhagymát kötöttek az oszlopokra sokszor. Hát ezt nyilván nem azért, hogy aki arra jár, az szedjen belőle, hanem de értették az arra járók, hogy miért van ott a fokhagyma, távol tartson rossz szellemeket. Valószínűleg akkor tették ezt, amikor új volt a ház, vagy amikor új jövevény érkezett a házba, gyermekáldáskor, de én hallottam olyan sztorit is, hogy új disznókat vásárolt a gazda, és annyira babonás volt a mamóka, hogy kirakta, hogy távol tartsa a strigát, a boszorkányt, az ártó szellemeket. Magyarul óvja a ház népét. Úgyhogy ilyen történetek vannak.

0: És ezeket honnan tudjátok begyűjteni egyébként? Tehát van, aki még ezeket át tudja adni?
1: Nem.
0: Ezeket a sztorikat?
1: Nem. Ritka. Nagyon ritka. Nagyon ritka. Pont most mentem ki reggel a határba, és pont egy néni jött a buszhoz a Dobozi úton, és vele kapcsolatban jutott eszembe, hogy de jó lenne végre leülni vele, hiszen ő még a régi, még az Ancsi Nercsike néni féle szlovák klubba járt, és mindig emlékszem, hogy ő ott volt, és de most már bottal jár. Tehát ilyenkor mindig a lelkiismert furdallás jön belőlem, hogy mit foglalkozok én itt ilyen könyvírásokkal, meg posztjénákkal, meg mit tudom én mivel, meg ilyen rendezvényel, meg olyan projektekkel, amikor csak ez az egy feladat kéne, hogy fontos legyen most és a következő, reméljük még 5-10 évben, hogy velük leülni és szépen kiszedni belőlük, mert ugye itt egy 80 pluszos generációról van szó, ami 1940 körüli születést feltételez, mint nagymamám 87, igen, úgy. Na most ők akkor születtek, ilyen 1930-tól kezdve születtek. Most a 30-as években azért már a népviseletek már kikoptak. A 30-as években a paraszti kultúra az már úgy, nem azt mondom, hogy visszaszorulóban volt, de úgy egyszerűsödőben, úgy, az is úgy uniformizálódóban volt. Ugye ez kezdődött a férfi viselettel, hogy az egész Alföldön mindenki bőgatyát hordott meg inget. Nem volt benne semmi, nagyon ritka volt a plusz kis huncutság. Egy kalapcsat úgy volt, falunként máshogy volt, tehát hogy azért mindenkinek meg, azért tudták, hogyha ha valahol összefutottak, hogy a környékbeliek felismerték a környező települések lakóit, de ez a 19. század, ez a 20. századra eltűnt. Főleg a férfiak, ugye, ahogy mi emlékszünk az öregekre, hogy fekete hosszú szárú csizma, bőrcsizma nyilván, fekete zakó, nyakig gombolt ing, fekete és fehér, ez a két szín játszott a férfiaknál. Szerintem a férfiak is színesebbek voltak, hál' Istennek. Tavaly egyébként rekonstruáltunk egy 19. századi férfi és női viseletet, tehát egy-egy rend korabeli ruhánk nyilván nem azokból az anyagokból, de megpróbáltuk a lehető legkorhűbben, ezek csak rekonstrukciók, előállítani. Szerintem jól sikerültek, szépek lettek, és a férfi viselet is színes volt régen. Tehát a csabaiak, például a csabai férfiak kék nadrágban jártak. Nem feketében, alapvetően a kék. A csabai nők meg bomlottak egyszerűen a kék színért. Tehát annyira imádták a kéket, nyilván ez a szláv, a szlovák eredet.
0: A kékfestők után ez nem annyira.
1: A kékfestőt azért szerették. Igen, tehát a kékfestő, azért. Nem a kékfestő a kiinduló pont, a kékfestő az, igen, csak már egy eredménye a kék szeretetének. Most a kékfestővel, hogy foglalkoztunk, abban már így pedzegettem ezt a kék témát, de a posztjénás könyvben is előkerül. Nem véletlen, hogy a város főszíne a kék máig. Nem véletlen, hogy ezt választották őseink, a zászlónk színéül ugye rajta a címerrel, és ráadásul a halvány kék, tehát az is a finom árnyalata a történetnek. Mert a csabai szlovák nyelv, ugye azt már említettük, hogy egy 300 éves archaikus nyelv, és olyan szépen rögzítette, hogy miért imádjuk a kéket, mert csabai szlovák nyelven a kékfestő az a svetlík névre hallgat, és a svetlí az világosat jelent. Tehát ami kék, az világos, a világos ugye az a helyes, tehát ahol fény van, ott jóság van, tehát ha jó, szépen akarsz és helyesen akarsz öltözködni, akkor világos, idézőjelben világos ruhákba öltöz, tehát kékbe. Kékkel díszítsd a használati tárgyaidat, az épületedet, tehát ez az alapszín, amire felfestették a lányok a rózsákat, ez kék volt. Ritkább esetben volt szürke, de inkább jellemzően kék volt. A bútorok, sok bútor is kékre volt festve, úgyhogy szerették ezt a színt.
2: Önök a Körösi Centrum Vármegyei Magazin című műsorát hallották.

0: tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Úgy látszik, semmi nem marad, a világ változik. Végre, mikor megvan önmagam, valaki távozik. Kényszerből újra gombolom és újra gondolom. Egy perc és megszokom, többet nincs mit mondanom. Hogyha fel kell állni, megteszem, ez az életem. Egyszer rend lesz, ígérem, meg lesz.

0: perc és megszokom, többet nincs mit mondanom.
1: A tegnap és a ma kedvencei Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: A tegnapi és a ma kedvencei.
0: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
4: Ez a Csaba Rádió, benne pedig a reggeli információs magazin műsor indul most el. Jó reggelt és kellemes ébredezést kívánunk minden Arnoldnak és Leventének is. Ők a mai nap köszöntötjei, ők a névnaposak. Boldog névnapot nekik. Indul a műsor. Szép reggelt.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Áj!
2: Fanzi!

0: A tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazin műsor szól. Itt a mai nap indító tippünk. Rendszerezzük a mai teendőinket a hatékony iWill módszer segítségével. A technika lényege, hogy minden munkanap végén írjuk le a következő nap 6 legfontosabb feladatát, fontossági sorrendben, és reggel szigorúan csak elsővel kezdjünk foglalkozni, míg teljesen be nem fejezzük azt. Ez nagyon sokat segíthet, állítólag érdemes kipróbálni. Ez volt a mai nap indító tipp.

0: tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba. Csaba Rádió.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazin műsor szól. Ma születésnapos a The Beatles zenei géniusza, 18-szoros Grammy-díjas Paul McCartney, és szintén ezen alapon született a népszerű amerikai country star Bill Shelton is, illetve a Trónok harca sorozatból ismert népszerű skót színész Richard Madden is a mai nap szülötte. Ők voltak a mai nap szülöttei, most pedig vissza a dalokhoz. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Álljunk össze, kis csaj, mint az LGT.
1: Csaba Rádió.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Gólöröm!
4: Naponta elhangzó műsor.
3: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
4: Gólöröm!
3: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Csaba Rádió.

0: Ez a Csaba.
1: Ez a Csaba Rádió, Békésmegye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazinműsor. Első óráinak a végéhez érünk, de a folytatásban is itt vagyok. Sok jodal velünk, a következő órában is rádió.

Az Egyesült Államok és Irán közötti béke megállapodás hírére a Brent olajára zuhanni kezdett, a forint pedig közel 5 éves csúcsára erősödött az euróval szemben. A piaci mozgások várhatóan a héten beépülnek a hazai árakba. A véleményalkotás előtt a tényeket is érdemes meghallgatni, hangsúlyozta közleményében a Master Group cégcsoport, cáfolva a vállalatot ért vádakat. A kisvárdai központú élelmiszeripari vállalat visszautasította az alacsony bérekről, a mosdóhasználat korlátozásáról és a magyar dolgozók háttérbe szorításáról szóló híreket. Tájékoztatásuk szerint a

0: természetes halálnak hit eset is. Az ügyben a rendőrség eddig összesen 4 embert vett őrizetbe. További hírekért keressék fel a Körös Hírcentrum weboldalát.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Körös Hírcentrum.
4: Időjárás. Jó reggelt kívánok! Aracki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum időjárás infóival. Gomoly felhős napos idő várható, csapadék nem lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 fok körül alakul.
2: Az időjárás jelentést a Szegedi Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetőszerkezetek szakértője támogatta.
3: A közlekedési információk támogatója a Duvet Kft.
4: Körös Hírcentrum.
2: Közlekedési információ.
4: Útépítés miatt lehet lassabb a közlekedés Csanádapáca és Kaszaper között. Békés Csabán a Gyulai úton, valamint Békés Csaba és Telegerendás között közműépítés miatt félpályás útlezárásra számíthatunk. Jó utat!
3: A közlekedési információkat támogatta a Duvet Kft.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ez a Csaba.
4: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazin műsor folytatódik. Ebben a 60 percben is hozzuk a reggeli autózás és munkába menetel mellé is a jó dalokat. Rádiózunk együtt.

0: Rádiók jönnek, rádiók mennek.
1: Egy biztos, mi maradunk.
0: Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával. Szegeden, a Vein Stream viszérklinikán. www.irsebész.info.
4: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Helyszíni felmérés, gyors gyártás és szállítás az ország egész területén. Ezeket mind megoldják az ácsfás fiúk. Részletek ácsfa.hu. Ácsfa Kft. Tetőt készítünk az álmoknak.
5: Szakik, figyelem! Minden, ami villanyszerelés. Dugaljak, kábelek, biztosítékok, minőség és szakértelem egy helyen. Vatt, villamossági és lámpaszaküzlet Békés Csaba.
6: Bocskai 29.
7: Ha vasárnap,
8: akkor légvárnap. Irány a Csaba Center.
9: Augusztus 30-áig minden vasárnap ugrálóvárak, csúszdák és trambulin vár. Te vásárolsz, a gyerek ugrál, mindenki jól jár. Vásárolj 2500 forint felett, keresd fel az infópultot és kérd a játékkuponokat. Részletek csabacenter.hu. Csaba Center, élmények várnak.
10: Mit szólnátok egy felejthetetlen múzeumi élményhez? A Munkácsy Mihály Múzeum ismét számtalan izgalmas kalandot és emlékezetes pillanatot tartogat számotokra a múzeumok éjszakáján. Gyertek el június 20-án szombaton a 17 órától kezdődő és éjfélig tartó rendezvényre, és érezzétek csodásan magatokat az év legvarázslatosabb éjszakáján. S hogy mi vár majd rátok? Játékos gyermekprogramok, kreatív foglalkozások, családi ki mit tud értékes nyereményekkel, különleges előadások és tárlatvezetések, Szent Ivánéi tűzgyújtás, táncházi forgatag, sok-sok ajándék és még több meglepetés. Ne maradjatok le az Eltűnt szigeteink dinoszauruszai című kiállításról sem, amely a múzeumok éjszakáján is megtekinthető. A rendezvényre belépő jegyek június

0: rádiós lágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnapi és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.
2: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazin műsor szól. Jó reggelt kívánok! Egy kis érdekességgel a reggeli nagy rohanásban. Nem tudom, tudták-e, hogy a Békés Csabai Munkácsi Mihály Múzeum büszkélkedhet a világ legnagyobb munkácsi gyűjteményével, ahol a zseniális festőművész 21 eredeti alkotása is látható egyetlen közös térben. Ez volt a mai kis érdekességünk, kitekintésünk. Most pedig visszadalokra.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A programajánló támogatója Makó város önkormányzatának kiemelt fontosságú rendezvénye a Makói Sörgrill Fesztivál. Bérlak Makó.
2: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
3: Idén nyáron ismét várja a közönséget a Városházi Esték Békés Csabán, ahol a zene és a humor kapja a főszerepet. Az új szezonbérlet különlegessége, hogy egy garantált musical koncert mellé mindenki maga választhat egy végjátékot. Június 19-én Janza Kata és Kocsis Dénes, valamint a Jókai Színház művészei hozzák el a legismertebb musical slágereket, sőt, ízelítőt adnak a következő évad zenés produkcióiból is. Ezt követően a nézők két sikeres komédia közül választhatnak, a Még egy kört mindenkinek című humorral és érzelmekkel teli dán sikerdarab színpadi változatát, vagy az Ex című párkapcsolati vígjátékot, amely garantáltan sok ismerős helyzetet és nevetést tartogat. Két különböző hangulat, két felejthetetlen nyári este. A kérdés már csak az, te melyik vígjátékot választod?
1: Programajánlót támogatta Makó város önkormányzatának kiemelt fontosságú rendezvénye a Makói Sörgrill Fesztivál. Bérlak Makó.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Csaba rád.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Körös Hírcentrum.
2: Időjárás. Gomoly felhős napos idő várható, csapadék nem lesz, a legmagasabb nappali hőmérséklet 30 fok körül alakul.
3: Az időjárás jelentés támogatja az Aranyi Építőanyag Kft.
4: Egy jó ház a jó építőanyagoknál kezdődik.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: Csaba. Csaba Rádi.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a reggeli információs magazin műsor szól. A legfrissebb trend jelzések alapján valóságos globális nyersanyaghiányt okozott a hazai és nemzetközi piacon a Z-generáció legújabb kattanása, polaroid és a különböző analóg azonnali fényképezőgépek hirtelen feltámadása. A beszámoló szerint a fiatalok körében akkora divat lett a fizikai azonnal előhívható képek gyűjtése, hogy a szaküzletek és a webáruházak egyszerűen képtelenek egy ideje kiszolgálni a megnövekedett igényeket. Hát nem hiába, egy kicsit retrózunk mostanában sok szempontból. Most pedig vissza a dalokhoz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Körös Hírcentrum.
0: Közlekedési információ.
2: Békés Csabán a Gyulai úton közműépítés miatt útszűkületre kell számítani. Útépítés miatt lehet lassabb a közlekedés Csanádapáca és Kaszaper között. Békés Csaba és Telegerendás között közműépítés miatt félpályás útlezárásra kell készülnünk. Jó utat!
0: A közlekedési információkat támogatja a Varga Kft. Partner a biztos indításban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A tegnap és a ma kedvencei.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Csaba kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában.
2: Csaba.
1: Csaba Rádió.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Az egészségperceket a Pingvin Patika támogatja, ahol az egészség mindig jó kezekben van.
5: A D-vitamin az egyik legfontosabb vitaminunk, mégis rengetegen szenvednek hiányában, főleg az őszi-téli hónapokban. A legismertebb szerepe, hogy segíti a kálcium felszívódását, vagyis kulcsfontosságú a csontok és a fogak egészségéhez. De a D-vitamin ennél sokkal többet tud, támogatja az immunrendszer működését, hatással lehet az izom működésre és egyes kutatások szerint a hangulatunkra, energiaszintünkre is. A szervezetünk napfény hatására képes előállítani, viszont ha keveset vagyunk napon, könnyen kialakulhat a hiánya. A D-vitamin pótlásáról érdemes orvossal vagy gyógyszerrel egyeztetni, különösen akkor, hogyha valaki gyakran fáradt, izomgyengeséget tapasztal, vagy sokat betegeskedik. A lényeg, a D-vitamin nem csodaszer, de egy kis odafigyeléssel rengeteget tehetünk vele a mindennapi egészségünkért.
4: Az egészségperceket a Pingvin Patika támogatta, ahol az egészség mindig jó kezekben van.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Békés megye kedvenc rádiója.
2: Csaba Rádió.
6: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazin műsor szól. Ennek értünk most a végéhez. Köszönöm, hogy együtt rádiózhattunk az elmúlt két órában. Holnap is jelentkezem, további szép napot!

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Új csúcsot ért el a bankkártyás készpénzfelvételre jutó átlagos összeg az év első három hónapjában, ugyanis már 124.179 forint jutott egy-egy tranzakcióra. A biztosdöntés.hu elemzése szerint a látványos emelkedés hátterében az ingyenes havi készpénzfelvételi keret februári megduplázása áll, amely a korábbi 150.000 forintról 300.000 forintra növekedett. Ezzel párhuzamosan a bankok kötelező telepítési programja miatt az ATM-ek száma is rekordszintre 5.688 darabra nőtt az országban. Német eredetű, akár 160 km/h sebességre képes fekvő

A járat indulása, a problémát azonban sikerült megoldani nyugat-európai kocsik bérlésével. A német flottából származó légkondicionált 60 férőhelyes vagonoknak köszönhetően a közkedvelt északai tengerparti járat július 3-a és október 2-a között a tervek szerint menetrend szerint szállítja majd az utasokat.

0: hogy a vasárnapi szupercella országszerte jelentős károkat okozott a mezőgazdaságban. A szőlőültetvényeket, gyümölcsöseket és szántóföldeket ért pusztítás után a kormány gyors segítséget ígér a kárenyhítési rendszeren keresztül, bár a védelmi hálózat 283 generátora elindult a Hungaramet jelzése alapján, a klímaváltozás miatti kiszámíthatatlan időjárás miatt a szaktárca felülvizsgálja a jégkármentesítő rendszer működését, és újabb fejlesztéseket tervez a gazdák védelmében.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Gulöröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Portugálok megbotlottak, az angolok pedig megnyerték a csoportkör eddigi legnagyobb rangadóját a világbajnokság szerdai játéknapján. Köszönöm a hallgatókat, a Körös Hírcentrum labdarúgó világbajnoki híreit Kibédi Pétertől hallják. A K csoportban Portugália már a 6. percben vezetést szerzett a João Neves fejesével, ám a Kongói Demokratikus Köztársaság az első félidő hosszabbításában João visszagóljával egyenlített. A folytatásban a portugálok birtokolták többet a labdát, Cristiano Ronaldo pedig két nagy helyzetet is elhibázott, így maradt az 1-1-es döntetlen. Ronaldo ezzel 23. világbajnoki mérkőzését játszotta, és beérte Paulo Maldinit az örök ranglista 4. helyén. A játéknap és a csoportkör első fordulójának legjobban várt mérkőzésén Anglia 4-2-re legyőzte Horvátországot Dallasban. A három oroszlánosoknál Keane kétszer is eredményes volt, mellette Bellingham és Rashford talált a kapuba. A horvátok részéről Baturina és Bellio volt eredményes, de az angolok a második félidőben már egyértelműen ellenfelük fölé nőttek. Keane 10. világbajnoki találatával feljött az örök ranglista 10. helyére. Gána a 95. percben szerzett góljával 1-0-ra legyőzte Panamát Torontóban. A találkozó egyetlen gólját híren kiszerezte a hosszabbításban. Panama így továbbra is nyeretlen a világbajnokságok történetében. A K csoport másik mérkőzésén Kolumbia 3-1-re nyert az első világbajnoki mérkőzését játszó Üzbegisztán ellen. A dél-amerikaiak góljait Munoz, Diaz és Campos szerezte, míg az üzbégek történelmi első világbajnoki találatát Fajzullájev jegyezte. Kolumbia így sikerrel kezdte a tornát, míg Üzbegisztán emlékezetes góllal, de vereséggel mutatkozott be a világbajnokságon.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Szegedi Vainstream Viszérklinika, hogy az élet gond nélkül menjen tovább.
2: Körös Hírcentrum.
3: Időjárás.
4: Jó reggelt kívánok! Aracki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum időjárás infóival. Gomoly felhős napos idő várható, csapadék nem lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 fok körül alakul.
1: Az időjárás jelentést támogatta a Szegedi Vainstream Viszérklinika, hogy az élet gond nélkül menjen tovább.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: Csaba.

0: és a ma kedvencei.
1: Ez a Csaba.
0: Ez a Csaba.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: A Bora Kft. Hatalmas akciókkal várja vásárlóit Békés Csaba belvárosában, a Gyóni Géza utca 11 szám alatt. Hétfőtől szombatig hosszított nyitvatartással várja vásárlóit 8 órától 20 óráig. Június 17-től 18-áig
4: a 0,5 literes dobozos borsodi csak 275 forint, a 2 literes Pepsi Cola csak 529 forint, 6-9 cm-es medósavanyú uborka 579 forint, míg az 1 literes Sunny étolaj mindössze 699 forint.
3: További akcióinkról érdeklődjön üzletünkben.
5: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
6: Válassza ön is Békés megye kedvenc automárkáit az elektromos és hibrid szakértő Meszlényi Autónál.
7: Zene nélkül mit érek én? Ez hamarosan kiderül Békés Csabán, a Városházi Estéken.
8: Jan Zakata vagyok. Egy aranyos titokkal várom önöket a Körös Hírcentrum oldalán a június 19-i Városházi előadásunkkal kapcsolatban. Remélem, nem sokára ott találkozunk.
9: Június 19-e. Zene nélkül mit érek én? A Városházi Estéken Jan Zakata és Kocsis Dénes musical koncertje. Jegyvásárlás a Jókai Színházban.
10: Valamint online a jokaiszínház.hu oldalon.
11: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával, Szegeden, a Vainstream viszérklinikán. www.irsebész.info.
12: Kapcsolódj ránk, hogy velünk kikapcsolódhass.
13: Internetix.
12: Internet, TV, telefon egy szolgáltatónál.
13: Internetix.
12: Díjmentes bekötés.
13: Internetix.
12: Legmodernebb optikai hálózat.
13: Internetix.
12: Megbízható, elérhető, korlátlan.
13: Internetix.
12: Ne várj, érdeklődj a 66-333-333-as számon.
13: Internetix.
12: Internetix, a Békés Csabai szolgáltató.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A közlekedési információkat támogatja a Mezőkert CBA áruház.
1: Körös hírcentrum.
0: Közlekedési információ.
2: Útépítés miatt lehet lassan a közlekedés Csanádapáca és Kaszaper között, Békés Csabán a Gyulai úton, valamint Békés Csaba és Telegerendás között közműépítés miatt félpályás útlezárásra számíthatunk. Jó utat!
0: A közlekedési információkat támogatta a Mezőkert CBA áruház. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Csaba Rádió. Ez a Csaba Rádió.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: A tegnapi és a ma kedvencei.
0: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.

0: termék megjelenítést tartalmaz. Az időjárás jelentést támogatja a maxpanel.hu, mert a minőség számít. Görös Hírcentrum.
1: Időjárás. Gomoly felhős napos idő várható, csapadék nem lesz, a legmagasabb nappali hőmérséklet 30 fok körül alakul.
0: Az időjárás jelentést támogatta a maxpanel.hu, mert a minőség számít. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Csaba. Csaba Rádió.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A programajánló támogatója a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren.
2: Körös hírcentrum.
0: Programajánló.
3: Idén-nyáron ismét várja a közönséget a Városházi Esték Békés Csabán, ahol a zene és a humor kapja a főszerepet. Az új szezonbérlet különlegessége, hogy egy garantált musical koncert mellé mindenki maga választhat egy vígjátékot. Június 19-én Janza Kata és Kocsis Dénes, valamint a Jókai Színház művészei hozzák el a legismertebb musical slágereket, sőt, ízelítőt adnak a következő évad zenés produkcióiból is. Ezt követően a nézők két sikeres komédia közül választhatnak, a Még egy kört mindenkinek című humorral és érzelmekkel teli dán sikerdarab színpadi változatát, vagy az Ex című párkapcsolati vígjátékot, amely garantáltan sok ismerős helyzetet és nevetést tartogat. Két különböző hangulat, két felejthetetlen nyári este. A kérdés már csak az, te melyik vígjátékot választod?
0: Támogatta a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hol öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Messi családja meghódította a VB-t, felesége és három fia együtt szurkolt a stadionban. Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják! Lionel Messi számára különösen fontos a 2026-os futballvilágbajnokság, hiszen a 38 éves futballista minden jel szerint pályafutása utolsó VB-jén lép pályára. Az argentin sztár azonban ezúttal nem egyedül érkezett a tornára, felesége Antonella Roccuzzo és három fiúk szintén ott volt a lelátón, hogy a helyszínen szurkoljanak neki, Argentina első mérkőzése előtt. Antonella Roccuzzo és a három fiú a Kansas City Station egyik páholyából szurkolt Lionel Messinek Argentina első világbajnoki mérkőzésén. A címvédő argentin válogatott végül magabiztos 3-0-ás győzelmet aratott Algéria felett, a meccs hőse pedig maga Messi volt, aki mesterhármast szerzett. A család természetesen a focista ikonikus 10-es mezét viselte.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: A tegnap és a ma kedvencei. Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba. Csaba Rádió.

0: hagyományos tetők specialistája.
1: Részletek ásfa.hu.
0: Tetőt készítünk az álmoknak.
2: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
3: Válassza ön is Békés megye kedvenc automárkáit az elektromos és hibrid szakértő Meszlényi Autónál.
4: Készen álltok egy mesés vakáció invítóra? Június 25-től 28-áig bábos családi élményekben lehet részetek. Debütál a Meseszál Fesztivál a Napsugár Báb Színházban. Hazai és határon túli előadások, Baba Színház, Gyermekszínház és Felnőtt Színház vár minden korosztályt 4 napon át. Jegyek válthatók a jegy.hu-n. Bérletek a Napsugár Báb Színházban a Gyulai út 2/1 szám alatt. Ne maradjatok le!
5: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
6: Reklámot hallottak.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: myself.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az időjárás jelentést az Expert támogatja.
3: Technika, ami veled tart. Expert.
2: Kapcsold be a napot.
4: Körös Hírcentrum.
5: Időjárás. Ma gomoly felhős napos idő várható, csapadék nélkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet 30 fok körül alakul.
3: Hideg front, meleg front.
4: Te maradj képben.
2: Az időjárás jelentést az Expert támogatta.
3: Számítástechnika és szórakoztató elektronika Profin. Expert.
2: Expert. Készen állsz a napra.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ez a Csaba.

0: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
1: Önök a Csaba Rádió hírműsorát, a Békés Csabai Krónikát hallják. Köszöntöm Önöket, Géci Adrián vagyok. 2026. június 18-a csütörtök, délelőtt 10 óra van, lássuk, miről is lesz ma szó. Nagy Imrére és mártírtársaira emlékeztek Békés Csabán. Állami elismeréseket kaptak az Andrássy Gimnázium pedagógusai. Elismeréseket adtak át pedagógus nap és Semmelweis nap alkalmából Szeghalmon. A jövő feltalálóit nevelik Csorváson. Megemlékezést tartottak kedden délelőtt Békés Csabán a Nagy Imre Baráti Társaság helyi tagjai. Az emlékezők koszorút helyeztek el az egykori miniszterelnök szobránál, tisztelegve Nagy Imre és mártírtársai emlék előtt. Nagy Imrét, valamint Gimes Miklóst és Malléter Pált 1958. június 16-án végezték ki. A mártírokat később méltatlan körülmények között hamis néven temették el az új köztemető 301-es parcellájában, amely a megtorlások áldozatainak nyughelyévé vált. A rendszerváltozás egyik meghatározó eseménye volt, amikor 1989. június 16-án haláluk évfordulóján újra temették őket a Rákoskeresztúri köztemető 301-es parcellájában. Kovács Márta történész, a Nagy Imre Társaság Békés Csabai szervezetének elnöke beszédében felidézte, hogy Nagy Imre reformkommunista nézeteket vallott, ugyanakkor mindenek előtt hazafinak tartotta. Hangsúlyozta, hogy miniszterelnökként a szovjet elnyomással szembeszálló ország élére állt, és életárán is hű maradt elveihez, a haza érdekeit saját sorsánál is fontosabbnak tartotta. A megemlékezésen külön szóltak a nemrég elhunyt Nagy Sándorról is, aki hosszú éveken át vezette a szervezet Békés Csabai csoportját. Kiemelték, hogy haláláig sokat tett Nagy Imre szellemi örökségének ápolásaért, valamint azért, hogy a fiatalabb generációk megismerik és megértsék az egykori miniszterelnök történelmi szerepét. Az ünnepséggel Lévai Julianna Zita, a Békés Csabai Szakképzési Centrum Nemes Tihamér Technikum diákja szavallattal közreműködött. Emlékező beszédet mondott dr. Szenográdi Péter, a Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium történelem földrajz szakos tanára is. A pedagógus hangsúlyozta, hogy Nagy Imre életútja és történelmi szerepvállalása példaértékű. Hozzátette, hogy mind országosan, mind pedig Békés Csabán fontos megemlékezni róla, különösen azért, mert a megyeszékely adott helyet első köztéri szobrának. Véleménye szerint Nagy Imre kiállása azokban a nehéz időkben is tiszteletet érdemel, amikor ezt csak kevesen merték megtenni. Rangos szakmai elismerésekről és egy hosszú tanári pályafutás lezárásáról adott hírt Szabó László, az Andrássy Gimnázium főigazgatója. Az intézmény több évtizedeken át kiemelkedő munkát végző pedagógusának szakmai tevékenységét ismerték el állami kitüntetésekkel. Pedagógus szolgálati emlékérmet vehetett át két az intézményből nyugállományba vonuló tanár, dr. Rókáné Rózsa Anikó és Szűcsné Simon Eszter. Az elismerést több évtizedes lelkiismeretes, magas színvonalú és példamutató oktatói munkájukért kapták. Szabó László az iskola közössége nevében jó egészséget és tartalmas pihenést kívánt a nyugdíjba vonuló pedagógusoknak. Kiemelte, hogy szakmai elhivatottságuk és munkájuk minősége valamennyi kolléga számára követendő példát jelent. Az intézmény számára külön büszkeséget jelent, hogy Komáromi István több évtizedes kiemelkedő pedagógiai tevékenységért Apáczai Csere János díjban részesült. A rangos szakmai elismerésre az iskola korábbi vezetőjét, Szabó László terjesztette fel. A főigazgató gratulációjában úgy fogalmazott, Komáromi István munkájának eredményei jól láthatók, és további sikereket kívánt számára.

0: Ünnepélyes keretek között két önkormányzati elismerést adtak át a közelmúltban Szeghalmon. A város egy pedagógust és egy egészségügyi szakembert díjazott kiemelkedő munkájáért Pedagógus nap, illetve Szemmelweis nap alkalmából. Pedagógus nap apropóján kiváló pedagógiai munkájáért vehetett át elismerést Kisné Szabó Mária, óvodapedagógus, akit a gyermekek Marcsi néniként ismernek. Méltatásában hangsúlyozták, hogy nem csak a csoportszobában végez kiemelkedő munkát, hanem a szakmai közösség meghatározó tagja is. Magas szintű szakmai tudással, felkészültséggel és türelemmel dolgozik, miközben a gyermekek iránti szeretet és tisztelet határozza meg mindennapi tevékenységét. Szemmelweis nap alkalmából kimagasló egészségügyi tevékenységéért Mészárosné Nagy Erzsébet részesült elismerésben. A méltatás szerint munkája során nem csak a testi, hanem a lelki egészség megőrzésére is nagy figyelmet fordít. Kiemelték, hogy a fáradtság és a túlterheltség ellenére is emberséges maradt, higgadtságára, szakértelmére és támogató jelenlétére pedig a betegek és kollégái egyaránt mindig számíthatnak. Az elismeréseket Macsári József, Szeghalom polgármestere és Ráki Zsolt országgyűlési képviselő adta át a díjazottaknak. Az ünnepségen a Békés Csabai Jókai Színház művészei is közreműködtek műsorukkal, olvasható Szeghalom önkormányzatának közösségi oldalán. Egy egykori udvari WC-ből kialakított high-tech klubházban fejlesztik a jövő mérnökeit és informatikusai Csorváson. Az Edison Klub ma már 3D modellezéssel, szoftverfejlesztéssel és digitális városépítési projektekkel várja a tudományok iránt érdeklődő fiatalokat. A mintegy 4000 lakosú településen működő alkotóműhely hosszú évek óta kiemelt figyelmet fordít a különösen tehetséges diákok támogatására. A klub alapítója Murvai József technikatanár és műszaki oktató elmondta, hogy a kezdeti inspirációt egy országos pályázat adta, amely arra ösztönözte a fiatalokat, hogy felismerik környezetük problémáit és kreatív megoldásokat dolgozzanak ki azokra. Hozzátette, a legfontosabb nem maga a kész produktum, hanem az a folyamat, amely során a diákok megtanulják felismerni és megfogalmazni a problémákat, ötletelnek, terveznek, majd kiválasztják a legjobb megoldást. Véleménye szerint ezt a szemléletet az élet bármely területén hasznosítani tudják. A klub indulásának éveiben folyamatos kihívást jelentett az alkatrészek és az alapanyagok hiánya. Az áttörést a hónap feltalálója program elindítása, valamint az iskola udvarán álló, használaton kívüli egykori WC és karbantartó épület megszerzése hozta el. Bár a felújításra tervezett 12 millió forint helyett csupán 6 millió forintos támogatás érkezett, a helyi közösség összefogásának köszönhetően mégis megvalósult a fejlesztés. Helyi vállalkozók biztosították az alapanyagokat, és volt olyan villamos szakember is, aki egy teljes nyáron át díjazás nélkül dolgozott a diákokkal a klubház kialakításán. Az épületben ma már saját fotólabor és elektromos autógarázs is működik. A sikeres évek után tavaly generációváltás történt a szervezet élén. 2025. novemberétől az elnöki feladatokat Szluka András informatikus vette át, akinek munkáját alelnökként Szilágyi Dávid segíti. Szluka András hangsúlyozta, hogy céljuk olyan környezetet teremteni, ahol a fiatalok kizárólag azzal foglalkozhatnak, amit igazán szeretnek. Elmondta, hogy a modern technológiák is a mérnöki szemlélet átadására törekednek, miközben a diákokat arra ösztönzik, hogy ötleteiket először papíron tervezzék meg, majd elsajátítsák a 3D modellezés és a szoftverfejlesztés alapjait. A klubban jelenleg is több jelentős projekt zajlik. Ezek közül kiemelkedik a már második éve futó digitális Csorvás program, amelynek keretében a diákok a város jellegzetes helyszíneit modellezik, és egy teljes bejárható digitális környezetet építenek fel generatív technológiák segítségével. A legnagyobb sikerek között tartják számon a stratoszféra ballonos kísérletet is. A projekt során a magasba emelt fedélzeti kamera végül egy napraforgó tábla közepén került elő. Az elnök felidézte, hogy hatalmas örömet jelentett, amikor a megtalált eszköz visszajelzése egyértelművé tette a sikeres küldetést. Hozzátette, a mostani diákok akár csak fele annyi élménnyel gazdagodnak, mint amennyit ő szerzett az elmúlt másfél évtizedben, már megérte a befektetett munka. A tehetségek kiválasztása az iskolában kezdődik. A legígéretesebb diákok először a pénteki foglalkozásokra kapnak meghívást, majd a legkitartóbbak és legtehetségesebbek a szombati magasabb szintű szakmai műhely munkában is részt vehetnek. Az egyéni figyelem és a családias légkör biztosítja, hogy a csorvási feltalálók új generációja a jövőben is sikeresen bontakoztathassa ki képességeit. Önök a Békés Csabai Krónikát hallották itt a Csaba Rádión. Búcsúzom Önöktől, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
2: készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.

0: szerdai játéknapján. Köszöntöm a hallgatókat, a Körös Hírcentrum labdarúgó világbajnoki híreit Kibédi Pétertől hallják. A K csoportban Portugália már a 6. percben vezetést szerzett João neves fejesével, ám a Kongói Demokratikus Köztársaság az első félidő hosszabbításában João visszagóljával egyenlített. A folytatásban a portugálok birtokolták többet a labdát, Cristiano Ronaldo pedig két nagy helyzetet is elhibázott, így maradt az 1-1-es döntetlen. Ronaldo ezzel 23. világbajnoki mérkőzését játszotta, és beérte Paulo Maldinit az örök ranglista 4. helyén. A játéknap és a csoportkör első fordulójának legjobban várt mérkőzésén Anglia 4-2-re legyőzte Horvátországot Dallasban. A három oroszlánosoknál Keane kétszer is eredményes volt, mellette Bellingham és Rashford talált a kapuba. A horvátok részéről Baturina és Bellio volt eredményes, de az angolok a második félidőben már egyértelműen ellenfelük fölé nőttek. Keane 10. világbajnoki találatával feljött az örök ranglista 10. helyére. Gána a 95. percben szerzett góljával 1-0-ra legyőzte Panamát Torontóban. A találkozó egyetlen gólját Jiren kiszerezte a hosszabbításban. Panama így továbbra is nyeretlen a világbajnokságok történetében. A K csoport másik mérkőzésén Kolumbia 3-1-re nyert az első világbajnoki mérkőzését játszó Üzbegisztán ellen. A dél-amerikaiak góljait Munoz, Diaz és Campos szerezte, míg az üzbégek történelmi első világbajnoki találatát Fajzullájev jegyezte. Kolumbia így sikerrel kezdte a tornát, míg Üzbegisztán emlékezetes góllal, de vereséggel mutatkozott be a világbajnokságon.
1: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Csaba Rádió. Ez a Csaba Rádió.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A Bora Kft. Hatalmas akciókkal várja vásárlóit Békés Csaba belvárosában, a Gyóni Géza utca 11 szám alatt. Hétfőtől szombatig hosszított nyitvatartással várja vásárlóit 8 órától 20 óráig. Június 17-től 18-áig
2: a 0,5 literes dobozos borsodi csak 275 forint, a 2 literes Pepsi Cola csak 529 forint, 6-9 cm-es medósavanyú uborka 579 forint, míg az 1 literes Sunny étolaj mindössze 699 forint.
1: További akcióinkról érdeklődjön üzletünkben.
3: Zene nélkül mit érek én? Ez hamarosan kiderül Békés Csabán, a Városházi Estéken.
4: Jan Zakata vagyok. Egy aranyos titokkal várom önöket a Körös Hírcentrum oldalán a június 19-i Városházi előadásunkkal kapcsolatban. Remélem, nem sokára ott találkozunk.
5: Június 19-e. Zene nélkül mit érek én? A Városházi Estéken Jan Zakata és Kocsis Dénes musical koncertje. Jegyvásárlás a Jókai Színházban.
6: Valamint online a jokaiszínház.hu oldalon.
7: Főnök, megyünk a vásárba?
8: Milyen vásárba, Micike?
7: Hát, a nyomtatóvásárba, mert a Kuttor olyan, mintha minden nap nyomtatóvásár lenne.
9: Nyomtatók széles választéka, a kis otthonitól a nagy ipari nyomtatókig. Nyomtatópatronok A-tól Z-ig. Az iroda működése a papír beszerzésétől egészen a radír használatáig. Kuttor Kft. Békés Csaba, Szigligeti utca 6.
8: Ez az, Micike, megyünk a nyomtatóvásárba.
10: Miben mesterkednek ma az állatorvosok Békés Csabán? A kedvenc mesterállatkórházban, a Lencsési buszfordulónál a Mester utcában. Digitális röntgen, ultrahang, endoszkópos vizsgálatok, labor, EKG. Kedvenc állatok sebészeti, szülészeti, belgyógyászati ellátása. Nyitvatartás hétköznapokon 9-től 18 óráig, hétvégén és ünnepnapokon telefonos egyeztetéssel. Telefon 642 002 0630 98 55 798. Kedvenc mesterállatkórház Békés Csaba, Mester utca 7. Mesteri lett.
11: Reklámot hallottak.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz. Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
4: A nagy álmom Portugália lenne.
5: Ki más nyerhetne? Anglia.
3: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne habozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
6: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
3: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában. Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: A tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hull öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Portugálok megbotlottak, az angolok pedig megnyerték a csoportkör eddigi legnagyobb rangadóját a világbajnokság szerdai játéknapján. Köszönöm a hallgatókat, a Körös Hírcentrum labdarúgó világbajnoki híreit Kibédi Pétertől hallják. A K csoportban Portugália már a 6. percben vezetést szerzett a João Neves fejesével, ám a Kongói Demokratikus Köztársaság az első félidő hosszabbításában João visszagóljával egyenlített. A folytatásban a portugálok birtokolták többet a labdát, Cristiano Ronaldo pedig két nagy helyzetet is elhibázott, így maradt az 1-1-es döntetlen. Ronaldo ezzel 23. világbajnoki mérkőzését játszotta, és beírta Paulo Maldinit az örök ranglista 4. helyén. A játéknap és a csoportkör első fordulójának legjobban várt mérkőzésén Anglia 4-2-re legyőzte Horvátországot Dallasban. A három oroszlánosoknál Kim kétszer is eredményes volt, mellette Bellingham és Rashford talált a kapuba. A horvátok részéről Baturina és Bellio volt eredményes, de az angolok a második félidőben már egyértelműen ellenfelük fölé nőttek. Kín 10. világbajnoki találatával feljött az örök ranglista 10. helyére. Gána a 95. percben szerzett góljával 1-0-ra legyőzte Panamát Torontóban. A találkozó egyetlen gólját Jiren kiszerezte a hosszabbításban. Panama így továbbra is nyeretlen a világbajnokságok történetében. A K csoport másik mérkőzésén Kolumbia 3-1-re nyert az első világbajnoki mérkőzését játszó Üzbegisztán ellen. A dél-amerikaiak góljait Munoz, Diaz és Campos szerezte, míg az üzbégek történelmi első világbajnoki találatát Fajzullájev jegyezte. Kolumbia így sikerrel kezdte a tornát, míg Üzbegisztán emlékezetes góllal, de vereséggel mutatkozott be a világbajnokságon.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ez a Csaba.

0: mit érzek.
1: Amikor a slágerek önmagukban már nem elegek,
2: akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallható a jobb.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz. Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
4: A nagy álmom Portugália lenne.
5: Ki más nyerhetne? Anglia.
3: Ha az ön álom tippje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
6: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
3: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában. Az álom VB döntőjáték fő támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár, amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ez a Csaba Rádió.

0: Csaba.
1: Csaba Rádió.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Hol öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
4: A focimez lett a nyár legváratlanabb divatdarabja. Üdvözlöm Önöket, Önök Nédogézát hallják. Bár a VB miatt focilázban ég a félvilág, mégis a nyár egyik legmeglepőbb trendje a focimez, ami ma már nem csak a stadionokban, de a hétköznapok során is hódít. A foci VB nyarán kötelező alapdarab a focimez, ami egyszerre szokatlan, játékos és könnyed viselet. Aki nem akar focirajongónak tűnni, kicsit másképp viseli a focimezt, mint egy szurkoló. A focimez rengeteg összeállításban, meg annyi alkalomra jól működik. Míg a focimezzel korábban leginkább csak a pályán vagy a nézőtéren találkozhatott a tekintet, idén nyáron a hétköznapok népszerű ruhadarabjává válik a felső. Hírességek és divat influencerek bújnak focimezbe, ami nem csak a foci VB inspirálta outfitről, egy csapat iránti lojalitásról szól, sokkal inkább az önkifejezés egyik eszközével van dolgunk. A focimez bár vagány trend, ha nem szeretnénk, hogy a szettünk csak egy meccsre indulós összeállítás benyomását keltse, fontos tudni, hogy milyen kiegészítőkkel működik igazán jól. Legyen az egy feltűnő minibag vagy egy kifinomult kézitáska, a divat kiegészítő azonnal a sportos elegancia irányba viszi el az esztétikát. Minél több és feltűnőbb, annál jobb az ékszer, például egy vaskos aranylánc, netán több nyaklánc egymáson különösen jól mutat a mez szellősebb nyakkivágásánál. A túlméretezett keretű napszemüveg ideális kísérő, a retro cat eye formák a vintage mezek mellett igazán erősek. A lábbelik spektrum a tág, egy fehér chunky sneaker a vagányságot fokozza, a szandál a legnyáribb választás, a tűsarok a legmerészebb. A sportcipőt érdemes elkerülni, ez ugyanis visszaviszi a szettünket a stadionba.
3: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Már a héten a védett szint alá csökkenhet a benzin és a gázolaj ára a hazai kutakon a kedvező nemzetközi piaci folyamatoknak köszönhetően. Magyar Péter bejelentése szerint a kőolaj világpiaci árának esése és a forint erősödése hozhat.

az euróval szemben. A piaci mozgások várhatóan a héten beépülnek a hazai árakba. A vélemény alkotás előtt a tényeket is érdemes meghallgatni, hangsúlyozta közleményében a Mastergood cégcsoport, cáfolva a vállalatot ért vádakat. A kisvárdai központú élelmiszeripari vállalat visszautasította az alacsony bérekről, a mosdó használat korlátozásáról és a magyar dolgozók háttérbeszorításáról szóló híreket. Tájékoztatásuk szerint a közel 4000 embert foglalkoztató cégcsoportnál a fizikai állomány átlagos bruttó

0: ügyekkel szemben pedig megteszik a jogi lépéseket. Minden hétköznap, valamint vasárnaponként is látogathatóvá válik a Karmelita kolostor és az egykori miniszterelnöki kabinetiroda épülete. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter bejelentésében emlékeztetett, amikor Magyar Péter miniszterelnökkel közösen májusban elbontották az épület előtti kordonokat, azt ígérték, hogy a terek addig maradnak nyitva, amíg folyamatos irántuk az érdeklődés. Mivel a lakossági figyelem továbbra sem lankad, a kormány kibővítette a nyitvatartást, a látogatáshoz pedig a szabadkarmelita.hu oldalon kell előzetesen regisztrálniuk az érdeklődőknek.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: kedvencei. Ez a Csaba. Ez a Csaba. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Készen álltok egy mesés vakáció invítóra? Június 25-től 28-áig bábos családi élményekben lehet részetek. Debütál a Meseszál Fesztivál a Napsugár Báb Színházban. Hazai és határon túli előadások, Baba Színház, Gyermekszínház és Felnőtt Színház vár minden korosztályt 4 napon át. Jegyek válthatók a jegy.hu. Bérletek a Napsugár Báb Színházban a Gyulai út 2/1 szám alatt. Ne maradjatok le!
2: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
3: Ha vasárnap,
4: akkor légvárnap. Irány a Csaba Center.
1: Augusztus 30-áig minden vasárnap ugrálóvárak, csúszdák és trambulin vár. Te vásárolsz, a gyerek ugrál, mindenki jól jár. Vásárolj 2500 forint felett, keresd fel az infópultot és kérd a játék kuponokat. Részletek csabacenter.hu. Csaba Center. Élmények várnak.
5: Mit szólnátok egy felejthetetlen múzeumi élményhez? A Munkácsy Mihály Múzeum ismét számtalan izgalmas kalandot és emlékezetes pillanatot tartogat számotokra a múzeumok éjszakáján. Gyertek el június 20-án szombaton a 17 órától kezdődő és éjfélig tartó rendezvényre, és érezzétek csodásan magatokat az év legvarázslatosabb éjszakáján. S hogy mi vár majd rátok? Játékos gyermekprogramok, kreatív foglalkozások, családi ki mit tud értékes nyereményekkel, különleges előadások és tárlatvezetések, Szent Ivánéi tűzgyújtás, táncházi forgatag, sok-sok ajándék és még több meglepetés. Ne maradjatok le az Eltűnt szigeteink dinoszauruszai című kiállításról sem, amely a múzeumok éjszakáján is megtekinthető. A rendezvényre belépő jegyek június 13-tól 19-ig elővételben kedvezményes áron kaphatók. Tehát múzeumok éjszakája június 20-án a Munkácsy Mihály Múzeumban. A részletekről bővebb információ a múzeum honlapján és közösségi oldalain található.
6: Most forduljon jobbra és menjen egyenesen 50 métert.
7: Megérkezett! Ahogyan a Leer Kaiserstein térkövek, térkövek és kerítéskövek is, hatalmas forma és új színválasztékban az aranyépítő anyaghoz. Itt nem kell elképzelni. Élőben nézheti meg Leer bemutató falainkon, mivel teszi szebbé a kertjét és a házát. Aranyépítő anyag, ahol a nyár a Leer Kaiserstein tér és kerítéskövekkel kezdődik.
0: Reklámot hallottak.

0: A tegnapi Csaba kedvencei.
1: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában. Rajtól a kívánság műsor a következő pillanatokban és a következő zenék között az üzeneteké, a főszerep. No, meg itt vannak velünk a folytatásban is a jó dalok. Szép napot és kellemes délutánt!

0: Ez a Csaba.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig itt a kívánság műsor és egy üzenet a Csaba Rádió Facebook oldaláról. Sziasztok, Bakos Iminek kívánunk nagyon boldog születésnapot, Lili aláírással érkezett, illetve a haverok aláírással is még így pluszba, hát akkor nagyon boldog születésnapot kívánunk, mi is csatlakozunk az üzenethez egy kellemes zenével.

0: Ez a Csaba.
1: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában. Itt a kívánság műsor, aminek zárul a táskája mára, viszont még egy köszöntés belefér. A névnaposokra gondoljunk mindenféleképpen, az Arnoldoknak, illetve a Leventéknek nagyon boldog névnapot. Én a folytatásban is itt vagyok önnel, rádiózunk együtt egészen délután kettőig.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fairplay Plus Divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
5: A nagy álmom Portugália lenne.
6: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
7: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
4: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez.
3: Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
4: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
8: Amikor a slágerek önmagukban már nem elegek,
9: akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
8: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

0: Csaba Rádió.
1: Csaba Rádió. A Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a délutáni zenés információs magazin műsor. Szóval a következő napok időjárása már egyébként elhozza a nyár életérzését a 33-35 fokokkal az előrejelzés szerint. Napközben legalábbis erre lehet számítani, magas lesz az UVB sugárzás, ezt is vegyük figyelembe. Én pedig hozom a következőkben is a jó zenéket, persze rádiózzunk együtt a folytatásban is.

0: Képlet. Csaba Rádió. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Húlöröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: Portugálok megbotlottak, az angolok pedig megnyerték a csoportkör eddigi legnagyobb rangadóját a világbajnokság szerdai játéknapján. Köszönöm a hallgatókat, a Körös Hírcentrum labdarúgó világbajnoki híreit Kibédi Pétertől hallják. A K csoportban Portugália már a 6. percben vezetést szerzett a João neves fejesével, ám a Kongói Demokratikus Köztársaság az első félidő hosszabbításában João visszagóljával egyenlített. A folytatásban a portugálok birtokolták többet a labdát, Cristiano Ronaldo pedig két nagy helyzetet is elhibázott, így maradt az 1-1-es döntetlen. Ronaldo ezzel 23. világbajnoki mérkőzését játszotta, és beérte Paulo Maldinit az örök ranglista 4. helyén. A játéknap és a csoportkör első fordulójának legjobban várt mérkőzésén Anglia 4-2-re legyőzte Horvátországot Dallasban. A három oroszlánosoknál Kim kétszer is eredményes volt, mellette Bellingham és Rashford talált a kapuba. A horvátok részéről Baturina és Bellio volt eredményes, de az angolok a második félidőben már egyértelműen ellenfelük fölé nőttek. Kín 10. világbajnoki találatával feljött az örök ranglista 10. helyére. Gána a 95. percben szerzett góljával 1-0-ra legyőzte Panamát Torontóban. A találkozó egyetlen gólját Jiren kiszerezte a hosszabbításban. Panama így továbbra is nyeretlen a világbajnokságok történetében. A K csoport másik mérkőzésén Kolumbia 3-1-re nyert az első világbajnoki mérkőzését játszó Üzbegisztán ellen. A dél-amerikaiak góljait Munoz, Diaz és Campas szerezte, míg az üzbégek történelmi első világbajnoki találatát Fajzullájev jegyezte. Kolumbia így sikerrel kezdte a tornát, míg Üzbegisztán emlékezetes góllal, de vereséggel mutatkozott be a világbajnokságon.
1: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Csaba Rádió.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: A tegnap és a ma kedvencei. Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
4: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a délutáni zenés információs magazin műsor szól. Egészen délután kettőig hozom a jó zenéket, a jó hangulatot és az érdekességeket ebben az órában a nagyvilágból. Nem tudom, tudta-e, hogy a csigák akár 3 évig is tudnak aludni. Irigylésre méltó, nem sokára hozom ennek részleteit.

0: FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában. Békés Csabáról. Békés
1: Csabáról. Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a délutáni zenés információs magazin műsor szól. Nem tudom, tudta-e, hogy a csigák akár 3 évig is tudnak aludni. Szélsőséges körülmények, például szárazság esetén egyes sigafajták hibernálják magukat, ilyenkor minden életfunkciójuk lelassul és nyálkás burok védi őket. Amint visszatér a nedvesség, újra aktívvá válnak, ez a túlélési technika lenyűgöző alkalmazkodás a természetben. Ez volt a mai kis érdekességünk.

0: Ez a Csaba.
1: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában a délutáni zenés információs magazin műsor szól. Ennek értünk ma is a végéhez, így köszönöm, hogy együtt rádiózhattunk, és további szép napot kívánok és kitartást a munkában.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ez a Csaba.

Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója. I might never be night and shine in armor. I might never be the one you take home to mother.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hull öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Messi családja meghódította a VB-t, felesége és három fia együtt szurkolt a stadionban. Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják! Lionel Messi számára különösen fontos a 2026-os futballvilágbajnokság, hiszen a 38 éves futballista minden jel szerint pályafutása utolsó VB-jén lép pályára. Az argentin sztár azonban ezúttal nem egyedül érkezett a tornára, felesége Antonella Roccuzzo és három fiúk szintén ott volt a lelátón, hogy a helyszínen szurkoljanak neki, Argentina első mérkőzése előtt. Antonella Roccuzzo és a három fiú a Kansas City Station egyik páholyából szurkolt Lionel Messinek Argentina első világbajnoki mérkőzésén. A címvédő argentin válogatott végül magabiztos 3-0-ás győzelmet aratott Algéria felett, a meccs hőse pedig maga Messi volt, aki mesterhármast szerzett. A család természetesen a focista ikonikus 10-es mezét viselte.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Csaba Rádió. Ez a Csaba Rádió.
4: Szent Iván havának 18. napján kettő is elmúlt, ez a Csaba 88.9-en, én Debreceni Ilona vagyok, szeretettel köszöntök mindenkit. Ma a horgászatot ünnepeljük többek között, azt a tevékenységet, amelynek számtalan jótékony hatása van testre, lélekre egyaránt. Mi ma is kifogtuk a kedvenceket, közöttük pedig hozzuk majd az információkat, programokat. Teljen kellemesen a délután a Csabával.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Most forduljon jobbra, és menjen egyenesen 50 métert.
1: Megérkezett! Ahogyan a Leer Kaiserstein térkövek és kerítéskövek is, hatalmas forma és új színválasztékban, az aranyépítő anyaghoz. Itt nem kell elképzelni. Élőben nézheti meg Leer bemutató falainkon, mivel teszi szebbé a kertjét és a házát. Aranyépítő anyag, ahol a nyár a Leer Kaiserstein tér és kerítéskövekkel kezdődik.
3: A Bora Kft. Hatalmas akciókkal várja vásárlóit Békés Csaba belvárosában, a Gyóni Géza utca 11 szám alatt. Hétfőtől szombatig hosszított nyitvatartással várja vásárlóit 8 órától 20 óráig. Június 17-től 18-áig
4: a 0,5 literes dobozos borsodi csak 275 forint, a 2 literes Pepsi Cola csak 529 forint, 6-9 cm-es medósavanyú uborka 579 forint, míg az 1 literes Sunny étolaj mindössze 699 forint.
3: További akcióinkról érdeklődjön üzletünkben.
5: Zene nélkül mit érek én? Ez hamarosan kiderül Békés Csabán, a Városházi Estéken.
6: Jan Zakata vagyok. Egy aranyos titokkal várom önöket a Körös Hírcentrum oldalán a június 19-i Városházi előadásunkkal kapcsolatban. Remélem, nem sokára ott találkozunk.
7: Június 19-e. Zene nélkül mit érek én? A Városházi Estéken Jan Zakata és Kocsis Dénes musical koncertje. Jegyvásárlás a Jókai Színházban.
8: Valamint online a jokaiszínház.hu oldalon.
9: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
10: Reklámot hallottak.

hamisítatlan nyári zenék a tegnap és a ma kedvencei, ez a Csaba június 18-án a kiruccanás napján. A National One Again Away Day egy viszonylag új keletű, de rendkívül népszerű kezdeményezés, mindössze 5 éve létezik. Ezt a napot egy amerikai légitársaság találta ki, mégpedig a cég alapításának 50. évfordulója alkalmából. Ennek a légitársaságnak volt egy szlogenje: el akarsz tűnni, ki akarsz ruccanni? Ezt olyan szituációkban használták, amikor valaki valami hatalmasat bakizott, és szíve szerint elbújdokolt volna a világ végére. Mára már ez a nap nem az eltűnésről, hanem az utazás és kikapcsolódás szabadságáról szól. Ez a világnap arra buzdítja az embereket, hogy ne csak álmodozzunk, hanem foglaljunk is le egy mini utazást, egy hétvégi kiruccanást, vagy legalább tervezzük meg a nyári szabadságot, mert már a tervezés is stresszoldó hatású. Tanulmányok bizonyítják, hogy a rendszeres kisebb utazások, na meg a környezetváltozás csökkentik a stresszt, így aztán jó hatással van az immunrendszerünkre. Ünnepeljük meg a kiruccanást!

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hull öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallják. A világbajnokságon lezárult a csoportkör első fordulója, 24 mérkőzésen összesen 75 gól született, ez 3,1-es gólátlagot jelent találkozónként. A torna ezzel egyelőre a legutóbbi 13 világbajnokság legtermékenyebb kezdését produkálta. Hármas gólátlag felett legutóbb az 1958-as svédországi világbajnokság első fordulója zárt, akkor 3,6 gól esett meccsenként. A lejátszott 24 találkozó közül 15-ön született győztes, 9 pedig döntetlennel ért véget. Összesen 7 futballista szerzett legalább 2 gólt az első körben. A góllövő listát Lionel Messi vezeti mesterhármasával, mögötte Kylian Mbappé, Erling Haaland és Harry Kane 2-2 találattal áll. A forduló egyetlen gól nélküli mérkőzését a Spanyolország zöldfoki köztársaság találkozó hozta, miközben 4 találkozó a 88. perc után dőlt el. A legnagyobb különbségű győzelmet Németország aratta, amely 7-1-re győzte le a világbajnoki újonc Curaçaót. A legtöbb gólt hozó mérkőzésen 8-szor rezült meg a háló, de több 6 gólos találkozót is láthattak a szurkolók. A házigazdák egyelőre veretlenek, Mexikó és az Egyesült Államok győzelemmel kezdett, Kanada pedig megszerezte története első világbajnoki pontját. Az esélyesek közül Németország, Franciaország, Argentina és Anglia meggyőző játékkal indította a tornát, míg Spanyolország, Portugália és Brazília már az első fordulóban pontokat hullajtott. Kellemes meglepetések közé tartozik Dél-Korea, Japán, Norvégia és Mexikó jó kezdése, de a zöldfoki köztársaság Spanyolország elleni, valamint a Kongói Demokratikus Köztársaság Portugália elleni döntetlenje is a forduló emlékezetes eredményei közé került. A kontinensek közül eddig az európai csapatok szerepelnek a legjobban. A 16 UEFA válogatott 7 győzelmet, 6 döntetlent és 3 vereséget könyvelhetett el. Az afrikai, az ázsiai, az észak- és közép-amerikai, valamint a dél-amerikai együttesek egyaránt 2-2 győzelmet szereztek az első körben. A második forduló csütörtökön este és pénteken hajnalban az A és a B csoport mérkőzéseivel folytatódik. Atlantában Csehország és Dél-Afrika, Los Angelesben Svájc és Bosznia-Hercegovina mérkőzik, míg Vancouverben a házigazda Kanada Katar ellen lép pályára. A játéknap csúcsmérkőzésének a Guadalajarában rendezendő Mexikó-Dél-Korea találkozóig érkezik, hiszen az első forduló 2 győztes csapata csap össze egymással. A 4 mérkőzés után már jóval tisztább képet kaphatunk az A és B csoport továbbjutási esélyeiről.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztok az

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ez a Csaba.
4: Kellemes kikapcsolódást mindenkinek, ez a Csaba 88.9. június 18-án. Annyi, de annyi mindent ünneplünk a mai napon. Ma van a fröccs, a horgászat és a kiruccanás napja. De ma van a nemzetközi piknik nap is. Nem véletlenül júniusra teszik. Ilyenkor már mindenki ráér, hogy egy leterített pokróc és finom falatok mellett értékelje a szabadságot, a nyarat. Ugye a szabadban is a Csaba szól majd.

0: rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Szemét.
3: Levittem.
2: Villany.
3: Befizettem.
2: Klíma.
3: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
2: Hol?
3: kaisai.hu.
4: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
5: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával, Szegeden, a Vainstream Viszérklinikán. www.irsebész.info.
6: Mit szólnátok egy felejthetetlen múzeumi élményhez? A Munkácsy Mihály Múzeum ismét számtalan izgalmas kalandot és emlékezetes pillanatot tartogat számotokra a múzeumok éjszakáján. Gyertek el június 20-án szombaton a 17 órától kezdődő és éjfélig tartó rendezvényre, és érezzétek csodásan magatokat az év legvarázslatosabb éjszakáján. S hogy mi vár majd rátok? Játékos gyermekprogramok, kreatív foglalkozások, családi ki mit tud értékes nyereményekkel, különleges előadások és tárlatvezetések, Szent Ivánéi tűzgyújtás, táncházi forgatag, sok-sok ajándék és még több meglepetés. Ne maradjatok le az Eltűnt szigeteink dinoszauruszai című kiállításról sem, amely a múzeumok éjszakáján is megtekinthető. A rendezvényre belépő jegyek június 13-ától 19-ig elővételben kedvezményes áron kaphatók. Tehát múzeumok éjszakája június 20-án a Munkácsy Mihály Múzeumban. A részletekről bővebb információ a múzeum honlapján és közösségi oldalain található.
7: Micike, le tudná másolni az arcképemet egy jó minőségű színes másolatban?
8: Főnök, akár 10 példányban is. Kicsiben, nagyban, mindenhogy. Mert mi a Kuttorral dolgozunk.
4: Fénymásolás csak is a Kuttorban. De ezen kívül bélyegzőkészítés, diplomamunkakészítés, egyedi kérésre, a nyomtatók bérbeadása és ami a legfontosabb, nyomtatók szervizelése teljes körűen. Kuttor Kft. Békés Csaba, Szigligeti utca 6.
7: Jó ötlet, Micike!
9: Legyen szó mikrohullámú vagy optikai kábeles hálózatról, az InternetX-el búcsút inthetsz a szakadozó internet kapcsolatnak. Válts most az InternetX internet szolgáltatására és tapasztald meg a sebességet. További információért érdeklődj a 66 333 333-as számon, vagy látogass el a Békés Csaba Jókai út 23/7 szám alatti ügyfélszolgálatunkra. InternetX, a helyi internet szolgáltató.
4: Reklámot hallottak.

0: amikor a slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnapi és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.
2: 88.9 Csaba, Békés megye kedvenc rádiója, ahol nem csak slágerek, igazi kedvencek szólnak, úgyhogy mindjárt folytatjuk is a sort, de most cseresznyézzünk megint együtt. Állítólag már az ősemberek is cseresznyéztek. Persze a cikk engem erről nem győzött meg, úgyhogy ezt inkább nem is fejtegetem. Azt azonban elmondom, hogy egy átlagos méretű, átlagos korú cseresznyefán mintegy

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie. Ki fogja megnyerni az idei VB döntőt?
5: A nagy álmom Portugália lenne.
6: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
3: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez.
4: Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon,
3: tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát,
4: mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek.
3: Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
7: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
4: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez.
3: Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
4: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Csaba. Csaba.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: A tegnap és a ma kedvencei, ez a Csaba, bízom benne, mindenki számára kellemesen telik ez a nagyon forró júniusi nap. Nyár van, erről a napról álmodoztunk januárban, februárban. És remélem, hogy még jobban érzik magukat mindazok, akik ünnepelnek. Ma június 18-a van, Isten értesse az Arnoldokat és a Leventéket. Az Arnold germán eredetű név, jelentése sas, uralkodó, míg a Levente régi magyar név, Árpád fejedelem legidősebb fiának neve. Jelentése levő, létező. Isten értesse a névnaposokat. A szülinaposoknak pedig azt kívánjuk, legyen ez a nap örömteli, boldog és emlékezetes. Olyan, amire, hogyha visszagondol, akkor azt érzi, de jó telt. Jó egészséget, sok-sok boldogságot!

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hull öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallják. A világbajnokságon lezárult a csoportkör első fordulója, 24 mérkőzésen összesen 75 gól született, ez 3,1-es gólátlagot jelent találkozónként. A torna ezzel egyelőre a legutóbbi 13 világbajnokság legtermékenyebb kezdését produkálta. Hármas gólátlag felett legutóbb az 1958-as svédországi világbajnokság első fordulója zárt, akkor 3,6 gól esett meccsenként. A lejátszott 24 találkozó közül 15-ön született győztes, 9 pedig döntetlennel ért véget. Összesen 7 futballista szerzett legalább 2 gólt az első körben. A góllövő listát Lionel Messi vezeti mesterhármasával, mögötte Kylian Mbappé, Erling Haaland és Harry Kane 2-2 találattal áll. A forduló egyetlen gól nélküli mérkőzését a Spanyolország zöldfoki köztársaság találkozó hozta, miközben 4 találkozó a 88. perc után dőlt el. A legnagyobb különbségű győzelmet Németország aratta, amely 7-1-re győzte le a világbajnoki újonc Curaçaót. A legtöbb gólt hozó mérkőzésen 8-szor rezült meg a háló, de több 6 gólos találkozót is láthattak a szurkolók. A házigazdák egyelőre veretlenek, Mexikó és az Egyesült Államok győzelemmel kezdett, Kanada pedig megszerezte története első világbajnoki pontját. Az esélyesek közül Németország, Franciaország, Argentina és Anglia meggyőző játékkal indította a tornát, míg Spanyolország, Portugália és Brazília már az első fordulóban pontokat hullajtott. Kellemes meglepetések közé tartozik Dél-Korea, Japán, Norvégia és Mexikó jó kezdése, de a zöldfoki köztársaság Spanyolország elleni, valamint a Kongói Demokratikus Köztársaság Portugália elleni döntetlenje is a forduló emlékezetes eredményei közé került. A kontinensek közül eddig az európai csapatok szerepelnek a legjobban. A 16 UEFA válogatott 7 győzelmet, 6 döntetlent és 3 vereséget könyvelhetett el. Az afrikai, az ázsiai, az észak- és közép-amerikai, valamint a dél-amerikai együttesek egyaránt 2-2 győzelmet szereztek az első körben. A második forduló csütörtökön este és pénteken hajnalban az A és a B csoport mérkőzéseivel folytatódik. Atlantában Csehország és Dél-Afrika, Los Angelesben Svájc és Bosznia-Hercegovina mérkőzik, míg Vancouverben a házigazda Kanada Katar ellen lép pályára. A játéknap csúcsmérkőzésének a Guadalajarában rendezendő Mexikó-Dél-Korea találkozóig érkezik, hiszen az első forduló 2 győztes csapata csap össze egymással. A 4 mérkőzés után már jóval tisztább képet kaphatunk az A és B csoport továbbjutási esélyeiről.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Reklám.
6: Szemét.
7: Levittem.
6: Villany.
7: Befizettem.
6: Klíma.
7: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
6: Hol?
7: kaisai.hu.
8: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
9: Válassza ön is Békés megye kedvenc automárkáit az elektromos és hibrid szakértő Meszlényi Autónál.
10: Zene nélkül mit érek én? Ez hamarosan kiderül Békés Csabán, a Városházi Estéken. Jan Zakata vagyok. Egy aranyos titokkal várom önöket a Körös Hírcentrum oldalán a június 19-i Városházi előadásunkkal kapcsolatban. Remélem, nem sokára ott találkozunk.
11: Június 19-e. Zene nélkül mit érek én? A Városházi Estéken Jan Zakata és Kocsis Dénes musical koncertje. Jegyvásárlás a Jókai Színházban.
12: Valamint online a jokaiszinház.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
13: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
14: A tegnap és a ma kedvencei.
0: Békés megye kedvenc rádiójában.
2: Csaba.
0: Csaba Rádió.

0: olyan válogatásban szólnak a kedvencek, ahogyan szeretjük, ez a Csaba. Június van, és hogyha június, akkor Békés Tarhosi zenei napok. Idén is így van ez, és idén már 50. alkalommal. Június 19-e és július 2-a között számtalan zenei, táncos és egyéb kulturális műsor várja az érdeklődőket. A Belencéres Néptánc Együttes például június 21-én lép fel. A Fafúvós tábort június 22-e és 26-a között tartják. Kallós Zoltán nyomában címmel pedig a Művelődési Központban nyílik majd vándorkiállítás június 24-én.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A Körös Hírcentrum hírei.
3: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Új korszak kezdődhet a hazai szélenergia termelésben, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal ugyanis átfogó online felmérést indít az új szélerőmű kapacitások létesítéséről és a meglévő turbinák bővítéséről. A kérdőíves adatgyűjtés célja annak feltérképezése, hogy a piaci szereplők mely térségben, mekkora teljesítménnyel és hány új turbinával terveznek beruházásokat, valamint hogy mikorra várható a projektek megvalósítása. Az anonim módon feldolgozott információk segítségével a hatóságok előre meg tudják határozni, hogy az ország mely pontjain lesz szükség hálózati fejlesztésekre az új zöld energia fogadásához.

találkozásának előkészítése volt, amelynek során a miniszterelnök 14. Leó pápával találkozik majd. A tájékoztatás szerint a találkozó a párbeszéd, a kölcsönös tisztelet és a közös felelősségvállalás jegyében zajlott. Német eredetű, akár 160 km/h sebességre képes fekvőhelyes kocsikkal biztosítja a

0: várt a járat indulása, a problémát azonban sikerült megoldani nyugat-európai kocsik bérlésével. A német flottából származó légkondicionált 60 férőhelyes vagonoknak köszönhetően a közkedvelt északai tengerparti járat július 3-a és október 2-a között a tervek szerint menetrend szerint szállítja majd az utasokat. További hírekért keressék fel a Körös Hírcentrum weboldalát.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Csaba Rádió. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Gólöröm! A Véri híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A focimez lett a nyár legváratlanabb divatdarabja. Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Bár a VB miatt focilázban ég a félvilág, mégis a nyár egyik legmeglepőbb trendje, a focimez, ami ma már nem csak a stadionokban, de a hétköznapok során is hódít. A foci VB nyarán kötelező alapdarab a focimez, ami egyszerre szokatlan, játékos és könnyed viselet. Aki nem akar focirajongónak tűnni, kicsit másképp viseli a focimezt, mint egy szurkoló. A focimez rengeteg összeállításban, meg annyi alkalomra jól működik. Míg a focimezzel korábban leginkább csak a pályán vagy a nézőtéren találkozhatott a tekintet, idén nyáron a hétköznapok népszerű ruhadarabjává válik a felső. Hírességek és divat influencerek bújnak focimezbe, ami nem csak a foci VB inspirálta outfitről, egy csapat iránti lojalitásról szól, sokkal inkább az önkifejezés egyik eszközével van dolgunk. A focimez bár vagány trend, ha nem szeretnénk, hogy a szettünk csak egy meccsre indulós összeállítás benyomását keltse, fontos tudni, hogy milyen kiegészítőkkel működik igazán jól. Legyen az egy feltűnő minibag vagy egy kifinomult kézitáska, a divat kiegészítő azonnal a sportos elegancia irányba viszi el az esztétikát. Minél több és feltűnőbb, annál jobb az ékszer, például egy vaskos aranylánc, netán több nyaklánc egymáson különösen jól mutat a mez szellősebb nyakkivágásánál. A túlméretezett keretű napszemüveg ideális kísérő, a retro cat eye formák a vintage mezek mellett igazán erősek. A lábbelik spektruma tág, egy fehér chunky sneaker a vagányságot fokozza, a szandál a legnyáribb választás, a tűsarok a legmerészebb. A sportcipőt érdemes elkerülni, ez ugyanis visszaviszi a szettünket a stadionba.
1: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában. Békés Csabáról. Békés
4: Csabáról. Változatosan szólnak kedvenceink, pont úgy, ahogyan szeretjük, ez a Csaba. Magas az UV-sugárzás. Használja mindenki fényvédőt és igyon sok-sok folyadékot. Az előrejelzések szerint holnap a mai napnál is melegebb lesz majd, de meleg rekordot nem döntünk. Mi úgy döntöttünk, hogy ma is a legjobb zenéket hozzuk. Folytassuk velük.

0: mess.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Az időjárás jelentést támogatja a Gardaland Kft. Ha gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás. Körös Hírcentrum.
2: Időjárás. Holnap nagy részt derült napos időre számíthatunk, csapadék nem valószínű. Hajnalban 16, míg holnap délután 33 fokra készülhetünk.
1: Az időjárás jelentést támogatta a Gardaland Kft. Ha gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Csaba. Csaba Rádió.

0: Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Szemét.
3: Levittem.
2: Villany.
3: Befizettem.
2: Klíma.
3: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
2: Hol?
3: kaisai.hu.
4: A Bora Kft. Hatalmas akciókkal várja vásárlóit Békés Csaba belvárosában, a Gyóni Géza utca 11 szám alatt. Hétfőtől szombatig hosszított nyitvatartással várja vásárlóit 8 órától 20 óráig. Június 17-től 18-áig
5: a 0,5 literes dobozos borsodi csak 275 forint, a 2 literes Pepsi Cola csak 529 forint, 6-9 cm-es medósavanyú uborka 579 forint, míg az 1 literes Sunny étolaj mindössze 699 forint.
4: További akcióinkról érdeklődjön üzletünkben.
6: Ha vasárnap,
7: akkor légvárnap. Irány a Csaba Center.
4: Augusztus 30-áig minden vasárnap ugrálóvárak, csúszdák és trambulin vár. Te vásárolsz, a gyerek ugrál, mindenki jól jár. Vásárolj 2500 forint felett, keresd fel az infópultot és kérd a játékkuponokat. Részletek csabacenter.hu. Csaba Center. Élmények várnak.
8: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával, Szegeden, a Vainstream Viszérklinikán. www.irsebész.info.
9: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internetszolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internetix, a minőségi választás.
10: Reklámot hallottak.
11: Dearly beloved, if this love only exists in my dreams, don't wake me up.

0: Robi és Anna kedvencei. Ez a Csaba. Ez a Csaba.
1: Nyárias hangulatban szólnak a kedvencek, ez a Csaba. A nyár egyik legegészségesebb gyümölcse pedig a málna, éppen most érik. A málna erősíti az immunrendszert, csökkenti a gyulladást, és nagyon magas az antioxidáns tartalma. Természetesen önmagában a legegészségesebb, de villámgyorsan készíthetünk belőle pohárkrémet. Erre hoztam most egy ötletet. Például, hogyha van otthon habcsók, akkor azt törjük össze darabokra, tegyük a pohár aljára. Következzen a krém. Mascarponét vagy görög joghurtot kevés tejszínhabbal, vaníliával és porcukorral kell elkeverni. Kész is vagyunk. Jöhet a málna, aminek a felét villával összetörjük. Egy kis lime-lével ízesítjük. Ez kerül a krémre, majd egész málna szemekkel díszítjük, és hogy tegyünk bele egy kis csavart, sós pörkölt pisztáciával szórjuk meg. Ez a sós-édes kombináció üdítően hat majd, akár csak kedvenceink.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
5: A nagy álmom Portugália lenne.
6: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne habozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játék felülete.
7: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
4: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez.
3: Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
4: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ez a Csaba.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A programajánló támogatója a VOSZ Békés megyei szervezete. A helyi vállalkozókért.
2: Körös hírcentrum.
0: Programajánló.
3: Idén-nyáron ismét várja a közönséget a Városházi Esték Békés Csabán, ahol a zene és a humor kapja a főszerepet. Az új szezonbérlet különlegessége, hogy egy garantált musical koncert mellé mindenki maga választhat egy vígjátékot. Június 19-én Janza Kata és Kocsis Dénes, valamint a Jókai Színház művészei hozzák el a legismertebb musical slágereket, sőt, ízelítőt adnak a következő évad zenés produkcióiból is. Ezt követően a nézők két sikeres komédia közül választhatnak, a Még egy kört mindenkinek című humorral és érzelmekkel teli dán sikerdarab színpadi változatát, vagy az Ex című párkapcsolati vígjátékot, amely garantáltan sok ismerős helyzetet és nevetést tartogat. Két különböző hangulat, két felejthetetlen nyári este. A kérdés már csak az, te melyik vígjátékot választod?
1: A VOSZ Békés megyei szervezete. A helyi vállalkozókért.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Csaba Rádió.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Hull öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
6: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallják. A csoportkör második fordulója csütörtökön este és péntek hajnalban az A és a B csoport mérkőzéseivel folytatódik a labdarúgó világbajnokságon, és már is olyan találkozók következnek, amelyek jelentősen befolyásolhatják a továbbjutásért folytatott küzdelmet. A kibővített világbajnokságon már a csoport harmadikok egy része is továbbjuthat. Magyar idő szerint este 6 órakor Atlantában Csehország és Dél-Afrika találkozik. A csoport első fordulójában a csehek 2-1-es vereséget szenvedtek Dél-Koreától, míg a dél-afrikaiak 2-0-ra kaptak ki Mexikótól. Így mindkét együttes első pontjaira hajt. A vesztes gyakorlatilag reménytelen helyzetbe kerülhet a továbbjutás szempontjából. 3 órával később Los Angelesben Svájc és Bosznia-Hercegovina csap össze. Mindkét válogatott döntetlennel kezdett, a svájciak Katar ellen, a bosnyákok pedig Kanada ellen szereztek 1-1 pontot. A győztes óriási előnybe kerülne a B csoportban, míg egy újabb döntetlen az utolsó fordulóra hagyná a döntést. Éjfélkor Vancouverben a házigazda Kanada Katar ellen lép pályára. A kanadaiak történetük első világbajnoki pontját szerezték meg az első fordulóban, most pedig hazai közönség előtt már a győzelem a cél. Katar számára szintén nagy a tét, hiszen sikerükkel nagy lépést tehetnének a továbbjutás felé. A játéknap legrangosabb összecsapását magyar idő szerint hajnali 3 órától Guadalajarában rendezik, ahol a csoportkör első fordulójának két győztese Mexikó és Dél-Korea találkozik. A mexikóiak a Dél-Afrikát, a dél-koreaiak pedig Csehországot győzték le, így a győztes akár már egyik lábával a legjobb 32 között érezheti magát. A találkozó egyben első komoly erőfelmérője is lehet két olyan csapatnak, amely az első forduló alapján a torna kellemes meglepetései közé tartozik. A mérkőzések eredményeivel természetesen jövünk majd holnap reggel.
5: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
7: Rádiók jönnek, rádiók mennek.
8: Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió.
7: Békés megye kedvenc rádiója.
9: Nyárias hangulatban szólnak a kedvencek, ez a Csaba június 18-án, a Kényeztesd magad napon. Ez a nap hivatalosan 1994 óta létezik. Feltalálója pedig egy chicagói hölgy, aki magát eseménykutatónak nevezte. Ő több mint 1900 egyedi napot talált ki. Ő is hiszi, sőt vallja, hogy minden napban meg kell találni az ünnepelni valót. Ettől lesz majd szép az élet. És ezt a napot, mármint hogy a Kényeztesd magad napot, azért tette június 18-ára, mert már túl vagyunk az adóbevalláson, és már tervezzük a nyári szabadságot. Ilyenkor szükségünk van egy kis mentális, na meg anyagi lazításra. Ennek a napnak a lényege nem az, hogy adósságokba verjük magunkat, hanem hogy bűntudat nélkül mondjunk igent valamilyen apró, régóta halogatott kényeztetésre. Ma, június 18-án, a kényeztesd magad napon, tegyünk magunkért valamit, amit valóban kényeztetésnek élünk meg. Kényeztessenek minket a kedvencek a folytatásban.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Mit szólnátok egy felejthetetlen múzeumi élményhez? A Munkácsy Mihály Múzeum ismét számtalan izgalmas kalandot és emlékezetes pillanatot tartogat számotokra a múzeumok éjszakáján. Gyertek el június 20-án szombaton a 17 órától kezdődő és éjfélig tartó rendezvényre, és érezzétek csodásan magatokat az év legvarázslatosabb éjszakáján. S hogy mi vár majd rátok? Játékos gyermekprogramok, kreatív foglalkozások, családi ki mit tud értékes nyereményekkel, különleges előadások és tárlatvezetések, Szent Ivánéi tűz gyújtás, táncházi forgatag, sok-sok ajándék és még több meglepetés. Ne maradjatok le az Eltűnt szigeteink dinoszauruszai című kiállításról sem, amely a múzeumok éjszakáján is megtekinthető. A rendezvényre belépő jegyek június 13-ától 19-ig elővételben kedvezményes áron kaphatók. Tehát múzeumok éjszakája június 20-án a Munkácsy Mihály Múzeumban. A részletekről bővebb információ a múzeum honlapján és közösségi oldalain található.
3: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: Válassza ön is Békés megye kedvenc automárkáit az elektromos és hibrid szakértő Meszlényi Autónál.
5: Szemét.
6: Levittem.
5: Villany.
6: Befizettem.
5: Klíma.
6: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
5: Hol?
6: kaisai.hu.
1: Reklámot hallottak.
7: Amikor a slágerek önmagukban már nem elegek,
8: akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
7: Békés megye kedvenc rádiójában. Csak a rádió.
8: Hallhatóan jobb.
9: A tegnap és a ma kedvencei. Ez a Csaba, a hűsítő kedvencekkel folytatjuk, hiszen tartós vendég erre felé most a kánikula. Azt gondoljuk, hogy ma melegünk volt, akkor készüljünk, holnap még melegebb lesz. Köszönöm, hogy együtt tölthettük a délutánt. További szép napot, jó munkát mindenkinek, viszont hallásra.

amelyben egy kanadai állampolgársági bizniszt leplezett le. A politikus tájékoztatása szerint egy kanadai magáncég 30 és 50 ezer dollár közötti összegért menedzselt magyar állampolgársági kérelmeket olyan személyeknek, akiket semmilyen valódi szál nem fűz Magyarországhoz. Belkei kiemelte, hogy a visszaélések a korábbi politikai vezetés tudtával és támogatásával

Bruna Szabolcs, agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter hozzátéve, hogy a vasárnapi szupercella országszerte jelentős károkat okozott a mezőgazdaságban. A szőlőültetvény

módszer működését és újabb fejlesztéseket tervez a gazdák védelmében. Mobil ügyfelszolgálattal segítik az ágyhoz kötött betegek fényképes okmányainak megújítását szerte az országban a kormányablakbuszok. A Vidék és Településfejlesztési Minisztérium tájékoztatása szerint az orvosi igazolással rendelkezik.

0: hogy a szolgáltatás megszervezése mellett a határidőkre is ügyelni kell, a régi könyvformátumú személyi igazolványok ugyanis augusztus 3-án végleg érvényüket veszik.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hol öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallják. A csoportkör második fordulója csütörtökön este és péntek hajnalban az A és a B csoport mérkőzéseivel folytatódik a labdarúgó világbajnokságon, és már is olyan találkozók következnek, amelyek jelentősen befolyásolhatják a továbbjutásért folytatott küzdelmet. A kibővített világbajnokságon már a csoport harmadikok egy része is továbbjuthat. Magyar idő szerint este 6 órakor Atlantában Csehország és Dél-Afrika találkozik. A csoport első fordulójában a csehek 2-1-es vereséget szenvedtek Dél-Koreától, míg a dél-afrikaiak 2-0-ra kaptak ki Mexikótól. Így mindkét együttes első pontjaira hajt, a vesztes gyakorlatilag reménytelen helyzetbe kerülhet a továbbjutás szempontjából. 3 órával később Los Angelesben Svájc és Bosznia-Hercegovina csap össze. Mindkét válogatott döntetlennel kezdett, a svájciak Katar ellen, a bosnyákok pedig Kanada ellen szereztek 1-1 pontot. A győztes óriási előnybe kerülne a B csoportban, míg egy újabb döntetlen az utolsó fordulóra hajtná a döntést. Éjfélkor Vancouverben a házigazda Kanada Katar ellen lép pályára. A kanadaiak történetük első világbajnoki pontját szerezték meg az első fordulóban, most pedig hazai közönség előtt már a győzelem a cél. Katar számára szintén nagy a tét, hiszen sikerükkel nagy lépést tehetnének a továbbjutás felé. A játéknap legrangosabb összecsapását magyar idő szerint hajnali 3 órától Guadalajarában rendezik, ahol a csoportkör első fordulójának két győztese Mexikó és Dél-Korea találkozik. A mexikóiak a Dél-Afrikát, a dél-koreaiak pedig Csehországot győzték le, így a győztes akár már egyik lábával a legjobb 32 között érezheti magát. A találkozó egyben első komoly erőfelmérője is lehet két olyan csapatnak, amely az első forduló alapján a torna kellemes meglepetései közé tartozik. A mérkőzések eredményeivel természetesen jövünk majd holnap reggel.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: A tegnap és a ma kedvencei.
4: Békés megye kedvenc rádiójában.
5: Csaba
4: Rádió.
3: Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Az elkövetkezendő pár órában egészen 19 óráig együtt rádiózhatunk. Érkeznek a mai nappal kapcsolatos legjobb információk, valamint a legjobb slágerek. Kellemes rádióhallgatást és kellemes délutánt kívánok mindenkinek. I've never seen

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A közlekedési információkat támogatja a kuldoktor.hu.
2: Mobilgépjármű klímajavítás. Bárhol, bármikor. Bárhol,
3: bármikor. Körös Hírcentrum.
0: Közlekedési információ.
4: Békés Csabán a Gyulai úton közműépítés miatt útszűkületre kell számítani. Útépítés miatt lehet lassabb a közlekedés Csanádapáca és Kaszaper között. Békés Csaba és Telek-Gerendás között közműépítés miatt félpályás útlezárásra kell készülnünk. Jó utat!
1: Közlekedési információkat támogatta a kuldoktor.hu.
2: Mobilgépjármű klímajavítás. Bárhol, bármikor. Bárhol,
0: bármikor. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: Békés megye kedvenc rádiója.
6: Csaba Rádió.

0: legnagy és a ma kedvencei. Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Zene nélkül mit érek én? Ez hamarosan kiderül Békés Csabán, a Városházi Estéken. Jan Zakata vagyok. Egy aranyos titokkal várom önöket a Körös Hírcentrum oldalán a június 19-i Városházi előadásunkkal kapcsolatban. Remélem, nem sokára ott találkozunk.
0: Június 19-e. Zene nélkül mit érek én? A Városházi Estéken Jan Zakata és Kocsis Dénes musical koncertje. Jegyvásárlás a Jókai Színházban.
2: Valamint online a jókaiszínház.hu oldalon.
3: Te mit csinálsz hétvégén?
4: Térkövet nézek.
3: Aha. És hol?
4: Az Aranyi építőanyagnál. Van bemutató faluk, és nem kell elképzelnem. Végre látom, amit veszek.
0: Leyer Kaiserstein térkövek és kerítéskövek az Aranyi építőanyagnál, ahol a nyári felújítás kezdődik. Fedezd fel a Leyer Kaiserstein térkövek és kerítéskövek világát az Aranyi építőanyagnál, ahol a bemutató falon élőben láthatod az új színeket, mintákat, felületeket, és még tanácsot is adnak a megvalósításhoz. Aranyi építőanyag, ahol a nyár a Leyer Kaiserstein tér és kerítéskövekkel kezdődik. Békés Csaba, Mazán László utca 18.
5: Mit szólnátok egy felejthetetlen múzeumi élményhez? A Munkácsy Mihály Múzeum ismét számtalan izgalmas kalandot és emlékezetes pillanatot tartogat számotokra a múzeumok éjszakáján. Gyertek el június 20-án szombaton a 17 órától kezdődő és éjfélig tartó rendezvényre, és érezzétek csodásan magatokat az év legvarázslatosabb éjszakáján. S hogy mi vár majd rátok? Játékos gyermekprogramok, kreatív foglalkozások, családi ki mit tud értékes nyereményekkel, különleges előadások és tárlatvezetések, Szent Ivánéi tűzgyújtás, táncházi forgatag, sok-sok ajándék és még több meglepetés. Ne maradjatok le az Eltűnt szigeteink dinoszauruszai című kiállításról sem, amely a múzeumok éjszakáján is megtekinthető. A rendezvényre belépő jegyek június 13-ától 19-ig elővételben kedvezményes áron kaphatók. Tehát múzeumok éjszakája június 20-án a Munkácsy Mihály Múzeumban. A részletekről bővebb információ a múzeum honlapján és közösségi oldalain található.
0: Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Telegerendáson és két Sopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keresd minket a 66 333 333-as telefonszámunkon. Internet X, a minőségi választás.
6: Reklámot hallottak.

0: tegnap is a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában.
2: Csaba
1: Rádió.
3: Június 18-a csütörtök van, üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. A mai napon az Arnoldok és a Leventék ünneplik névnapjukat. Az Arnold germán eredetű férfinév, jelentése sas, uralkodó. A Levente régi magyar személynév, általában a lesz ige származékának tartják, eszerint jelentése levőcske, kislény. Más újabb vélemény szerint eredeti formája lovanta lehetett, ami egy vadászat jelentésű szláv szó névképzővel megtoldott alakja, és így jelentése vadász lenne. Boldog névnapot kívánunk nekik! Megyünk is tovább, már érkeznek is a legjobb slágerek. Kellemes napot és kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek!

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fairplay Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
5: A nagy álmom Portugália lenne.
6: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne habozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
7: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
4: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez.
3: Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
4: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Csaba kedvencei.
1: Ez a Csaba.
0: Ez a Csaba.
2: Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Június 18-a csütörtök van, a mai napon ünnepli 84. születésnapját. Paul McCartney, többszörös Grammy-díjas angol énekes, dalszerző és zeneszerző, aki a The Beatles basszusgitárosaként és társvokalistájaként szerzett világhírnevet. John Lennonnal alkotott szerzőpárosa a könnyű zene történetének legsikeresebb együttműködése. A Beatles 1970-es feloszlása után a Wings nevű zenekarával, majd szólistaként is a világ egyik legnépszerűbb előadójává vált. Tisztelettel köszöntjük őt születésnapi alkalmából, és természetesen üdvözöljük mindazokat is, akik a mai napon ünneplik születésnapjukat. A folytatásban pedig jönnek a legjobb slágerek, kellemes csütörtököt és kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek!

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: A tegnap és a ma kedvencei.
4: Ez a Csaba.
0: Ez a Csaba.

0: Ez a Csaba.
1: Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Június 18-a csütörtök van, 92 évvel ezelőtt hunyt el Derkovics Gyula, posztumusz Kossuth Díjas, magyar festő és grafikus, a 20. századi magyar képzőművészet egyik legegyedibb és legmeghatározóbb alakja. Művészete ötvözi az expresszionizmus, a kubizmus és a konstruktivizmus stílusjegyeit, egyedi hangvételű alkotásain a társadalmi igazságtalanságok és a munkásság sorsa jelenik meg. Megyünk is tovább. Már érkeznek is a legjobb slágerek. Kellemes csütörtököt és kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek!

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hull öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallják. A csoportkör második fordulója csütörtökön este és péntek hajnalban az A és a B csoport mérkőzéseivel folytatódik a labdarúgó világbajnokságon, és már is olyan találkozók következnek, amelyek jelentősen befolyásolhatják a továbbjutásért folytatott küzdelmet. A kibővített világbajnokságon már a csoport harmadikok egy része is továbbjuthat. Magyar idő szerint este 6 órakor Atlantában Csehország és Dél-Afrika találkozik. A csoport első fordulójában a csehek 2-1-es vereséget szenvedtek Dél-Koreától, míg a dél-afrikaiak 2-0-ra kaptak ki Mexikótól. Így mindkét együttes első pontjaira hajt, a vesztes gyakorlatilag reménytelen helyzetbe kerülhet a továbbjutás szempontjából. 3 órával később Los Angelesben Svájc és Bosznia-Hercegovina csap össze. Mindkét válogatott döntetlennel kezdett, a svájciak Katar ellen, a bosnyákok pedig Kanada ellen szereztek 1-1 pontot. A győztes óriási előnybe kerülne a B csoportban, míg egy újabb döntetlen az utolsó fordulóra hagyná a döntést. Éjfélkor Vancouverben a házigazda Kanada Katar ellen lép pályára. A kanadaiak történetük első világbajnoki pontját szerezték meg az első fordulóban, most pedig hazai közönség előtt már a győzelem a cél. Katar számára szintén nagy a tét, hiszen sikerükkel nagy lépést tehetnének a továbbjutás felé. A játéknap legrangosabb összecsapását magyar idő szerint hajnali 3 órától Guadalajarában rendezik, ahol a csoportkör első fordulójának két győztese Mexikó és Dél-Korea találkozik. A mexikóiak a Dél-Afrikát, a dél-koreaiak pedig Csehországot győzték le, így a győztes akár már egyik lábával a legjobb 32 között érezheti magát. A találkozó egyben első komoly erőfelmérője is lehet két olyan csapatnak, amely az első forduló alapján a torna kellemes meglepetései közé tartozik. A mérkőzések eredményeivel természetesen jövünk majd holnap reggel.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Csaba Rádió. Ez a Csaba Rádió.
4: Ez itt a Csaba Rádió, a tegnap és a ma kedvenceivel. Önök Nédó Gézát hallják. Ebben az órában is érkeznek a mai nappal kapcsolatos legjobb információk és a legjobb slágerek. Egészen 19 óráig együtt rádiózhatunk. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66 333 333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.
2: Készen álltok egy mesés vakáció invítóra? Június 25-től 28-áig bábos családi élményekben lehet részetek. Debütál a Meseszál Fesztivál a Napsugár Báb Színházban. Hazai és határon túli előadások, baba színház, gyermekszínház és felnőtt színház vár minden korosztályt 4 napon át. Jegyek válthatók a jegy.hu. Bérletek a Napsugár Báb Színházban a Gyulai út 2/1 szám alatt. Ne maradjatok le!
3: Reklámot hallottak.

0: tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Üdvözlöm Önöket, Önöknél Dogészát hallják. Június 18-a csütörtök van, ezen a napon ünnepli 64. születésnapját Kovács Adél, Kossuth és Jászai Mari Díjas magyar színésznő, a Halhatatlanok társulatának örökös tagja, valamint a Radnóti Miklós Színház jelenlegi igazgatója. A magyar színházi és kulturális élet egyik meghatározó alakja, aki színészi munkája mellett intézményvezetőként is kiemelkedő sikereket ért el. Pályafutását a Nemzeti Színházban kezdte, majd szabadúszóként és a Madách Színházban is játszott. 1993 óta a budapesti Radnóti Miklós Színház oszlopos tagja színészként, 2016 óta vezeti igazgatóként a Radnóti Színházat, a 2025-26-os évad végén bejelentette, hogy megkezdte utolsó igazgatói ciklusát, és a színház fokozatosan a staféta átadásra készült. Boldog születésnapot kívánunk neki, és természetesen köszöntjük mindazokat is, akik a mai napon ünneplik születésnapjukat.

0: Békés megye kedvenc rádiójában. Kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
5: A nagy álmom Portugália lenne.
6: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne habozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
7: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
4: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez.
8: Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
4: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Everybody get up.

0: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
1: Önök a Csaba Rádió hírműsorát, a Békés Csabai Krónikát hallják. Köszöntöm Önöket, Géci Adrián vagyok. 2026. június 18-a csütörtök, délelőtt 10 óra van, lássuk, miről is lesz ma szó. Nagy Imrére és mártirtársaira emlékeztek Békés Csabán. Állami elismeréseket kaptak az Andrássy Gimnázium pedagógusai. Elismeréseket adtak át Pedagógus Nap és Semmelweis Nap alkalmából Szeghalmon. A jövő feltalálóit nevelik Csorváson. Megemlékezést tartottak kedden délelőtt Békés Csabán a Nagy Imre Baráti Társaság helyi tagjai. Az emlékezők koszorút helyeztek el az egykori miniszterelnök szobránál, tisztelegve Nagy Imre és mártírtársai emlék előtt. Nagy Imrét, valamint Gimes Miklóst és Malléter Pált 1958. június 16-án végezték ki. A mártírokat később méltatlan körülmények között hamis néven temették el az új köztemető 301-es parcellájában, amely a megtorlások áldozatainak nyughelyévé vált. A rendszerváltozás egyik meghatározó eseménye volt, amikor 1989. június 16-án haláluk évfordulóján újra temették őket a Rákoskeresztúri köztemető 301-es parcellájában. Kovács Márta történész, a Nagy Imre Társaság Békés Csabai szervezetének elnöke beszédében felidézte, hogy Nagy Imre reformkommunista nézeteket vallott, ugyanakkor mindenek előtt hazafinak tartotta. Hangsúlyozta, hogy miniszterelnökként a szovjet elnyomással szembeszálló ország élére állt, és életárán is hű maradt elveihez. A haza érdekeit saját sorsánál is fontosabbnak tartotta. A megemlékezésen külön szóltak a nemrég elhunyt Nagy Sándorról is, aki hosszú éveken át vezette a szervezet Békés Csabai csoportját. Kiemelték, hogy haláláig sokat tett Nagy Imre szellemi örökségének ápolásaért, valamint azért, hogy a fiatalabb generációk megismerik és megértsék az egykori miniszterelnök történelmi szerepét. Az ünnepségen Lévai Julianna Zita, a Békés Csabai Szakképzési Centrum Nemes Tihamér Technikum diákja szavallattal közreműködött. Emlékező beszédet mondott dr. Szenográdi Péter, a Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium történelem-földrajz szakos tanára is. A pedagógus hangsúlyozta, hogy Nagy Imre életútja és történelmi szerepvállalása példaértékű. Hozzátette, hogy mind országosan, mind pedig Békés Csabán fontos megemlékezni róla, különösen azért, mert a megyeszékely adott helyet első köztéri szobrának. Véleménye szerint Nagy Imre kiállása azokban a nehéz időkben is tiszteletet érdemel, amikor ezt csak kevesen merték megtenni. Rangos szakmai elismerésekről és egy hosszú tanári pályafutás lezárásáról adott hírt Szabó László, az Andrássy Gimnázium főigazgatója. Az intézmény több évtizedeken át kiemelkedő munkát végző pedagógusának szakmai tevékenységét ismerték el állami kitüntetésekkel. Pedagógus szolgálati emlékérmet vehetett át két az intézményből nyugállományba vonuló tanár, dr. Rókáné Rózsa Anikó és Szűcsné Simon Eszter. Az elismerést több évtizedes lelkiismeretes, magas színvonalú és példamutatók oktatói munkájukért kapták. Szabó László az iskola közössége nevében jó egészséget és tartalmas pihenést kívánt a nyugdíjba vonuló pedagógusoknak. Kiemelte, hogy szakmai elhivatottságuk és munkájuk minősége valamennyi kolléga számára követendő példát jelent. Az intézmény számára külön büszkeséget jelent, hogy Komárom István több évtizedes kiemelkedő pedagógiai tevékenységért Apáczai Csere János díjban részesült. A rangos szakmai elismerésre az iskola korábbi vezetőjét, Szabó László terjesztette fel. A főigazgató gratulációjában úgy fogalmazott, Komárom István munkájának eredményei jól láthatók, és további sikereket kívánt számára.

0: Ünnepélyes keretek között két önkormányzati elismerést adtak át a közelmúltban Szeghalmon. A város egy pedagógust és egy egészségügyi szakember díjazott kiemelkedő munkájáért pedagógus nap, illetve Szemmelweis nap alkalmából. Pedagógus nap apropóján kiváló pedagógiai munkájáért vehetett át elismerést Kisné Szabó Mária, óvodapedagógus, akit a gyermekek Marcsi néniként ismernek. Méltatásában hangsúlyozták, hogy nem csak a csoportszobában végez kiemelkedő munkát, hanem a szakmai közösség meghatározó tagja is. Magas szintű szakmai tudással, felkészültséggel és türelemmel dolgozik, miközben a gyermekek iránti szeretet és tisztelet határozza meg mindennapi tevékenységét. Szemmelweis nap alkalmából kimagasló egészségügyi tevékenységéért Mészárosné Nagy Erzsébet részesült elismerésben. A méltatás szerint munkája során nem csak a testi, hanem a lelki egészség megőrzésére is nagy figyelmet fordít. Kiemelték, hogy a fáradtság és a túlterheltség ellenére is emberséges maradt, higgadtságára, szakértelmére és támogató jelenlétére pedig a betegek és kollégái egyaránt mindig számíthatnak. Az elismeréseket Macsári József, Szeghalom polgármestere és Ráki Zsolt országgyűlési képviselő adta át a díjazottaknak. Az ünnepségen a Békés Csabai Jókai Színház művészei is közreműködtek műsorukkal, olvasható Szeghalom önkormányzatának közösségi oldalán. Egy egykori udvari WC-ből kialakított high-tech klubházban fejlesztik a jövő mérnökeit és informatikusai Csorváson. Az Edison Klub ma már 3D modellezéssel, szoftverfejlesztéssel és digitális városépítési projektekkel várja a tudományok iránt érdeklődő fiatalokat. A mintegy 4000 lakosú településen működő alkotóműhely hosszú évek óta kiemelt figyelmet fordít a különösen tehetséges diákok támogatására. A klub alapítója Murvai József technikatanár és műszaki oktató elmondta, hogy a kezdeti inspirációt egy országos pályázat adta, amely arra ösztönözte a fiatalokat, hogy felismerik környezetük problémáit és kreatív megoldásokat dolgozzanak ki azokra. Hozzátette, a legfontosabb nem maga a kész produktum, hanem az a folyamat, amely során a diákok megtanulják felismerni és megfogalmazni a problémákat, ötletelnek, terveznek, majd kiválasztják a legjobb megoldást. Véleménye szerint ezt a szemléletet az élet bármely területén hasznosítani tudják. A klub indulásának éveiben folyamatos kihívást jelentett az alkatrészek és az alapanyagok hiánya. Az áttörést a hónap feltalálója program elindítása, valamint az iskola udvarán álló, használaton kívüli egykori WC és karbantartó épület megszerzése hozta el. Bár a felújításra tervezett 12 millió forint helyett csupán 6 millió forintos támogatás érkezett, a helyi közösség összefogásának köszönhetően mégis megvalósult a fejlesztés. Helyi vállalkozók biztosították az alapanyagokat, és volt olyan villamos szakember is, aki egy teljes nyáron át díjazás nélkül dolgozott a diákokkal a klubház kialakításán. Az épületben ma már saját fotólabor és elektromos autógarázs is működik. A sikeres évek után tavaly generációváltás történt a szervezet élén. 2025 novemberétől az elnöki feladatokat Szluka András informatikus vette át, akinek munkáját alelnökként Szilágyi Dávid segíti. Szluka András hangsúlyozta, hogy céljuk olyan környezetet teremteni, ahol a fiatalok kizárólag azzal foglalkozhatnak, amit igazán szeretnek. Elmondta, hogy a modern technológiák is a mérnöki szemlélet átadására törekednek, miközben a diákokat arra ösztönzik, hogy ötleteiket először papíron tervezzék meg, majd elsajátítsák a 3D modellezés és a szoftverfejlesztés alapjait. A klubban jelenleg is több jelentős projekt zajlik. Ezek közül kiemelkedik a már második éve futó digitális Csorvás program, amelynek keretében a diákok a város jellegzetes helyszíneit modellezik, és egy teljes bejárható digitális környezetet építenek fel generatív technológiák segítségével. A legnagyobb sikerek között tartják számon a stratoszféra ballonos kísérletet is. A projekt során a magasba emelt fedélzeti kamera végül egy napraforgó tábla közepén került elő. Az elnök felidézte, hogy hatalmas örömet jelentett, amikor a megtalált eszköz visszajelzése egyértelművé tette a sikeres küldetést. Hozzátette, a mostani diákok akár csak fele annyi élménnyel gazdagodnak, mint amennyit ő szerzett az elmúlt másfél évtizedben, már megérte a befektetett munka. A tehetségek kiválasztása az iskolában kezdődik. A legígéretesebb diákok először a pénteki foglalkozásokra kapnak meghívást, majd a legkitartóbbak és legtehetségesebbek a szombati magasabb szintű szakmai műhely munkában is részt vehetnek. Az egyéni figyelem és a családias légkör biztosítja, hogy a csorvási feltalálók új generációja a jövőben is sikeresen bontakoztathassa ki képességeit. Önök a Békés Csabai Krónikát hallották itt a Csaba Rádión. Búcsúzom Önöktől, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
2: készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.

0: Stigma és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Június 18-a csütörtök van, 6 évvel ezelőtt hunyt el Benedek Tibor, a magyar és a nemzetközi sporttörténelem egyik legnagyobb alakja, háromszoros olimpiai bajnok, világ és Európa bajnok vízilabdázó, valamint a férfi vízilabda válogatott korábbi szövetségi kapitánya. Rendkívüli szorgalmáról, alázatáról és vezéregyéniségéről volt ismert, balkezes játéka és taktikai zsenialitása révén a sporták korszakos legendájává vált. Tisztelettel emlékezünk rá. Megyünk is tovább, hölgyeim és uraim, érkeznek a legjobb slágerek, kellemes rádióhallgatást és kellemes napot kívánok mindenkinek!

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: A tegnap és a ma kedvencei. Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba. Csaba Rádió.

feel your love. FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

Ez itt a Csaba Rádió, a Tegnap és a Ma kedvenceivel. Hölgyeim és uraim, az elmúlt pár órában velem Nédo Gézával rádiózhattak. Velem legközelebb a holnapi napon 17 órától találkozhatnak ismét. Vigyázzanak egymásra és vigyázzanak magukra is. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek, viszont hallásra!

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ez a Csaba.

Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyerje az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz. Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divataruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
4: A nagy álmom Portugália lenne.
5: Ki más nyerhetne? Anglia.
3: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazário de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
6: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
3: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazário de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában. Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár, amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ez a Csaba Rádió.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: Rádió. Csaba Rádió. Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fairplay Plus Divataruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
5: A nagy álmom Portugália lenne.
6: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
7: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo

0: Luis Nazario de Lima obrozil fenoménu által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
1: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
0: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luis Nazario de Lima a brazil fenoménu által dedikált mez. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában. Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Csaba Rádió.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: A tegnapi és a ma kedvencei.
0: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

哎。

0: hallják a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel.
1: Békés Csabán ismét tömegeket mozgatott meg a mozgás éjszakája. 30 éves jubileumot ünnepeltek a nyugdíjasok, vadász és horgásznapot tartottak a dánfoki üdülőközpontban. Pedagógus napon köszöntötték a sarkadi nevelők közösségét. Már is mondom a részleteket. A mozgás éjszakája program résztvevői idén 26 különböző sportággal ismerkedhettek meg a Szent István téren és további 5 városi helyszínen. Békés Csaba második alkalommal csatlakozott az országos kezdeményezéshez, amely ezúttal is ezreket ösztönzött mozgásra. A rendezvény célja az aktív egészségtudatos életmód népszerűsítése, valamint az, hogy minden korosztály számára lehetőséget adjon a közös sportolásra. A látogatók számos mozgásformát kipróbálhattak, így mindenki megtalálhatta a hozzá legközelebb álló sportágat. Szigeti Béla a sportbizottság elnöke megnyitó beszédében kiemelte, a város korábban is több olyan pályázaton nyert támogatást, amelyek a mozgás és az egészséges életmód népszerűsítését szolgálták. Hozzátette, hogy Békés Csabán rendkívül sokszínű a sportélet, több mint 50 bejegyzett sportegyesület működik, és közel 1500 igazolt sportoló tevékenykedik a városban. Mint mondta, ennél jóval többen sportolnak rendszeresen, hiszen a mozgás számos pozitív élettani hatással bír. A program során a résztvevők klasszikus állóképességi sportokat, csapatsportokat, modern és küzdősportokat is kipróbálhattak. Az egyik legnépszerűbb edzést Sóbert Lara tartotta, aki alaposan megmozgatta a sportolni vágyókat. Úgy fogalmazott, hogy a rendszeres mozgás elengedhetetlen része az egészséges életmódnak, és fontos szerepet játszik a mentális jóllétben is. Saját példáját említve elmondta, hogy ha egy héten nem sportol legalább 5-ször, kevésbé tud tisztán gondolkodni. Hangsúlyozta, hogy a sport örömét és szeretetét szeretné átadni az embereknek. A Szent István tér mellett a város több pontján is izgalmas programok várták az érdeklődőket. A Békési Kajak Kenu Klub például a Csak Stégnél sárkányhajós túrára invitálta a látogatókat az élővíz csatornán. Szőke Kata Panni, a klub egyik tagja azt mondta, a sárkányhajóban hátul egy kormányos irányít, elől pedig egy dobos adja az evezés ütemét. Egy hajóban 10 fő evez, akiknek a kenus sárkányhajós technikát kell alkalmazniuk a megfelelő haladáshoz. A tavalyi évhez hasonlóan az idei mozgás éjszakája is nagy sikerrel zárult. Minden helyszínen több ezer résztvevő mozdult meg és próbált ki különféle sportágokat. Közel 250-en gyűltek össze szombaton a Békés Csabai Kornélia étteremben, hogy méltó módon ünnepeljék meg a Nyugdíjas Egyesület fennállásának 30. évfordulóját. Müller János, a Magyar Nyugdíjasok Országos Szövetségének elnöke arról beszélt, 3 évtized szinte egy pillanatnak tűnik, felnőnek a gyerekeik, unokáik születtek, ők pedig igyekeztek megőrizni fiatalságukat. Hegyesi Zsuzsanna, a Szeghalmi Búzavirág Nyugdíjas Egyesület elnöke elmondta, mindent megtesznek azért, hogy a tagok minél több rendezvényen részt vegyenek, mert ez segít megőrizni aktivitásukat és fiatalos lendületüket. Hozzátette, hogy az egyesület nagy létszámú, és az elmúlt 12 évben soha nem csökkent 100 fő alá. Számos programon és versenyen jelen vannak, és megyei alelnökként a szeghalmi csapattal a háttérmunkából is kiveszi a részét. A rendezvényen Herceg Tamás is köszöntőt mondott, a volt országgyűlési képviselő arról beszélt, hogy ő maga is betöltötte a 65. életévét, és megjegyezte, hogy a stresszmentes élet sokat számít, amit saját egészségén is tapasztal. Müller János külön köszöntötte a 30 éves egyesületet, valamint Szrenka Pálnét, aki 17 éve vezeti a megyei szövetséget. Ő felidézte, hogy 10 szervezetet alapított meg annak idején, nagyot álmodva, hogy összefogják a nyugdíjas közösséget. Akkor még nem tudták, mi lesz a kezdeményezésből, mára azonban érdekvédelmi munkát végeznek, programokat szerveznek és segítenek a méltányossági nyugdíjkérelmek, támogatások és étkezési ügyek intézésében. A beszédek után Ricsonyi Tamás önkormányzati képviselő virágcsokorral és csokoládéval köszöntötte az elnökasszonyt. Úgy fogalmazott, közel 40 évesen már elég időt látott a közösség életéből, és reméli, hogy még legalább 20 évig együtt dolgozhatnak. A program ebéd előtti részét zenés műsor és könnyed tánc tette teljessé.

0: Akár az ember élete is múlhat azon, hogy milyen tetoválás van a testén. Erre hívja fel a figyelmet egy friss Békés Csabai eset. Bár az úgynevezett életmentő tetoválások nem számítanak újdonságnak, eddig leginkább cukorbetegek választották őket. Most azonban egy darázscsíp és allergiával élő férfi döntött úgy, hogy a saját biztonsága érdekében készített figyelemfelkeltő mintát. Dunai Zsolt Békés Csabai tetováló a közösségi oldalán számolt be különleges felkéréséről. A tetováló művész elmondta, hogy eddig főként cukorbetegek kértek tőle életmentő tetoválást. Felidézte, hogy amikor évekkel ezelőtt megjelent a diabéteszt jelző egységes minta, gyorsan elterjedt, és sok szalon, köztük több az országban ingyen is elkészítette. A nemzetközileg elfogadott jelzés egy kék körből és a diabetik feliratból áll, javasolt helye pedig a bal csukló belső oldala, ahol rosszul lét esetén először mérik a pulzust, így a mentők azonnal észrevehetik. A darázsra figyelmeztető tetoválás ötlete egy régi vendég történetéből született. A férfi, aki családjával Ausztriába költözött, nemrég egy családi összeébetel után a ház sarkán lévő mozgásérzékelőt igazította meg, amikor csípést érzett a hónaljánál. Mivel égett a bőre, bement letusolni, ám rövid időn belül a feje és teste is erősen megduzzadt. A családtagok mentőt hívtak. A kórházban nagy segítséget jelentett a cukorbetegséget jelző tetoválás, amelyet korábban szintén Dunai Zsolt készített neki. Az orvosok végül megállapították, hogy lódorás csípte meg, és erre alakult ki súlyos allergiás reakció. A gyors felismerésnek köszönhetően sikerült megmenteni az életét. A férfi később allergiatesztet is végeztetett, amely megerősítette, hogy több darázs és mélyfaj csípésére is érzékeny. Azóta adrenalin injekciót hord magánál, és úgy döntött, tetoválással is felhívja a figyelmet az állapotára. 7. alkalommal rendezte meg közösen az Országos Magyar Vadászkamara Békés vármegyei területi szervezete és a Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége a Vadász és Horgász Napot a Dánfoki Üdülőközpontban. A rendezvényre idén is sokan kilátogattak, hiszen a természet szeretete és tisztelete köti össze a két közösséget. Az egész napos ingyenes program nem csak a vadászat és horgászat iránt érdeklődőket várta, hanem a családok számára is tartalmas kikapcsolódást kínált. A bográcsokban különféle pörköltek készültek, a horgász egyesület halas ételekkel lepték meg a látogatókat, és akadt olyan csapat is, amely töltött káposztával nevezett a népszerű főzőversenyre. Az üdülőközpont szinte teljes területét elfoglalták a főzőcsapatok, amelyek nem csak a megyéből, hanem azon túlról is érkeztek. Nemes Attila, a Horgász Szövetség ügyvezetője elmondta, 20 csapat közel 30 étellel nevezett, amelyeket bárki megkóstolhatott. Úgy fogalmazott, hogy ez az egyik különlegesség a rendezvénynek, a másik pedig, hogy a természeti környezet egyszerre vonzza a vadászokat és horgászokat, ami minden évben hozzájárul a sikerhez. A nap egyik legnépszerűbb programja a látványos haltelepítés volt, amely főként a gyerekeket nyűgözte le. A résztvevők testközelből figyelhették meg a méretes pontyukat, mielőtt visszaengedték őket a vízbe. A pedagógusokat és oktatási nevelési munka segítőit ünnepelték Sarkadon, ahol a pedagógus napi rendezvény alkalmából megtelt a művelődési központ. Többen elismerést vehettek át, másoktól pedig nyugdíjba vonulások miatt búcsúzott a város. A városvezetés a művelődési központban fogadta Sarkadon dolgozó pedagógusokat, oktatási nevelési területen tevékenykedő szakembereket és nyugalmazott kollégákat. A rendezvényen Molnár Sándor, a Békésvár megyei közgyűlés elnöke mondott köszöntőt, úgy fogalmazott, hogy a tanítás és a nevelés nem egyszerű munka, hanem hivatás, amelynek művelőit meg kell becsülni. Hangsúlyozta, hogy a döntéshozóknak folyamatosan figyelniük kell a tanítás és tanulás feltételeinek javítására, és példaként említette az elmúlt évek sarkadi fejlesztéseit, amelyek a városvezetés törekvései mentén a jövőben is folytatódnak. A pedagógus napi ünnepségen ismertették, kik kaptak elismerést a sarkadi óvodák dolgozói közül, és kik vonulnak nyugdíjba. A sarkadi általános iskola 3 munkatársa fejezi be pályafutását, ők szolgálati emlékérmet kaptak, heten pedig tankerületi dicséretben is részesültek. Emellett sokan az intézmény vezetésétől vehettek át jutalmat. A sarkadi középiskolában, a GCS Ady Endre Bay Zoltán technikumban 5 munkatárs érdemelt ki elismerést, derült ki a közösségi oldalon közzétett összefoglalóból. A rendezvényen dr. Mokán István polgármester is köszönetet mondott a Sarkadon és térségében dolgozó pedagógusoknak, valamint az oktatási nevelési terület valamennyi munkatársának. A pedagógusokat a sarkadi társadalom egyik legfontosabb tartó pillérének nevezte.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békésvár megyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: Vármegyei magazin. A Körösír Centrum közéleti műsora.
1: Békés Csabán megnyílt az Agytorna Centrum, amelynek célja a kognitív képességek fejlesztése, a szellemi frissesség megőrzése a legkülönfélébb korosztályok számára. Erről a kezdeményezésről és a részletekről Hotya Katalinnal, a központ vezetőjével beszélgettünk.
2: Néhány gondolatot szeretnék még kérdezni a trénerekről. Gondolom, ők nem feltétlenül olyan, vagy nem azzal a tudással érkeznek hozzátok. A kiképzésük az hogyan történik? Ő nekik el kell végezni valamilyen tanfolyamot, vagy...
3: Igen, ezt a Trainer X tanfolyamat, ugye, amit én is ugye elvégeztem, amikor ugye a licenszet megvettük, akkor kötelező volt nyilván elvégezni. Ugye nekünk van egy workbookunk egy Amerikából, ugye, ami ki van dolgozva különböző feladatokat, és nyilván nekünk ezeket a feladatokat meg kell tanuljunk, illetve van ennek egy digitális része is, ugye az óránk az úgy tevődik össze, ugye, hogy 2 óra, majd erre is akkor rátérünk. Tehát, hogy a 2 óra, és akkor nyilván ebben van egy vanonban, mi úgy hívjuk, amikor személyesen ugye dolgozunk, és ebből a workbookból dolgozunk, illetve van egy digitális, amikor ugye számítógép előtt kell is az adott feladatokat megcsinálni. Tehát igen, minden egyes trénernek muszáj elvégezni ezt a Brainer X képzést. Máskülönben nem is tudnánk, hogy milyen feladatokról lenne szó, és nyilván nem tudnánk akkor segíteni.
2: Egyébként fejlődik maga a Brainer X módszertan is, vagy,
3: igen.
2: Vagy ez egy megkövesedett dolog?
3: Nem, pont tavaly is volt egyébként, tehát hogy mindig figyelik egyébként, hogy mely feladatok azok, amik a legnagyobb hatással vannak a gyermekekre, és tavaly októberben volt egy olyan fejlesztés, hogy új feladatokat is raktak be, pont azért, mert látták, hogy ott még egy kicsit kellene fejleszteni, és igenis folyamatosan nézik és fejlesztik, igen.
2: Egyébként, amikor kezdtétek magát a vállalkozást, akkor is ablasicson voltatok, vagy?
3: Nem, akkor a penzalakó telepen kezdtük, egy kis egyszobás lakásban, most már egy kicsit nagyobb helyen
2: most már
3: vagyunk.
2: Igen, valóban nagyobb helyen. Tényleg nagyon jó, olyannyira barátságos volt, tehát amikor bementem ott, már maga a légkör is, pont volt is ott egy foglalkozás, őről lehet tudni, hogy akkor ott mit csináltak, mert csak egy pillanatra láttam őket, nem akartam zavarni.
3: Ők akkor pont a vanonban részét csinálták, igen, tehát, hogy akkor különböző feladatokat, igen, ugye így személyesen egy íróasztal előtt, és akkor nyilván a tréner segítségvel a különböző feladatokat kell megoldani. Nyilván nekünk az a cél, hogy minél több feladatot és minél magasabb szintre, tehát, hogy ezek a feladatoknak az a célja, hogy minél magasabb szintre eljussanak. Nyilván, amikor kezdünk, akkor még könnyebb feladatok vannak, de nekünk hát az nyilván. A cél, hogy minél nehezebb, hogy megdolgoztassuk az agyat.
2: Persze, hát nyilván, de hát ahhoz kellenek az első sikere élmények. És hogy
3: biztos.
2: A nehezebb feladatokig eljussatok. Egyébként maga a folyamat az hogyan zajlik, hogy jelentkezik hozzátok valaki, és akkor utána mi történik?
3: Igen, tehát akár mondjuk az agytornacentrum.hu weboldalon is, vagy akár ott vannak elérhetőségek, akár ott e-mailt vagy telefonszámot is megtalálnak, ott bármilyen kérdéssel engem nyugodtan zaklathatnak, bármilyen kérdést feltehetnek, nagyon szívesen válaszolok rájuk. Elsősorban telefonon szoktak keresni, nyilván akkor elmondja az adott szülő, hogy mi a probléma, vagy az adott felnőtt, hogy mi a probléma. Az első lépés nálunk ez az úgynevezett Gibson teszt, ez a kognitív képesség teszt, ez 7 kognitív képességet mér. Ennélkül nem tudjuk elkezdeni a programot, mivel nem látjuk, hogy hol van a gyengeség. Ez egy 50 perces kis teszt, utána, amikor megvan ez a teszt, akkor egy személyes konzultáció alkalmával ugye találkozunk, és megbeszéljük ennek az eredményét, egy írásos véleményt kap ugye erről a tesztnek az eredményéről.
2: A Gibson teszt az maga az egy felvételi elbeszélgetés, vagyis vagy pedig egy teszt?
3: Egy 10 feladatot kell megcsinálni, amely pont, tehát ami felméri neki ezeket a kognitív képességeket, akár a logikát, a feldolgozási sebességet, a munkamemóriát, a hallási feldolgozást, tehát hogy ezt a 7 kognitív képességet ugye felméri, ez a Gibson teszt, és nyilván amikor megvan ez a Gibson teszt, akkor látjuk, hogy hol van a gyengeség. Addig ugye csak elmondja a szülő, hogy ő hol lát gyengeséget, milyen probléma okozta, nem figyel oda az iskolában, lemaradt, tehát akkor nyilván feldolgozási sebesség probléma. Nyilván akkor még csak sejtjük, hogy mi lehet a probléma. De amikor megvan ez a Gibson teszt, akkor tudatosul bennünk is, és nyilván a szülőnek is, hogy úristen, tényleg akkor ez a probléma, és hogy milyen jó, hogy elhoztam, mert most már tudom, hogy hol van a probléma. És amikor megvan ez a Gibson teszt, akkor nyilván ajánljuk a programjainkat, ugye 6 évesektől a Brainer X programmal dolgozunk, illetve 4,5 éves kortól van az Accelerate programunk, ez is.
2: Tehát a Gibson teszt elvégzés előtt nyilván, amikor oda kerül valaki hozzátok, akkor esetleg ott is már van egyfajta izgalom, hogy ezt tudjátok oldani esetleg?
3: Persze, vagy, ahogy... először beszélgetünk, mindig beszélgetek velük, megkérdezem, mi a kedvenc tárgyuk, mi újság az iskolában, mivel szokott játszani, persze, tehát egy 5-10 perc az ilyen bemelegítő.
2: Bemelegítő.
3: Persze, kávé, víz, teja, édesség, igen, úgyhogy nyugodt.
2: Értem, tehát teljesen barátságosan fogadják a gényt, tehát valahogy megpróbáltok a leendő kuncsafnak, a kis gyereknek, vagy kis kuncsafnak hát persze, a bizalmába
3: férkőzni. Igen, nyilván akkor lett engem is először, ugye, meg nyilván az adott helyet, persze, hogy izgul, de utána egyébként pillanatok alatt feloldódik, és látszódik, hogy meg tudja csinálni, vagy nem tudja megcsinálni.
2: Persze, persze, jó. Tehát akkor meg volt a teszt, és akkor utána következik.
3: Igen, igen, és utána ugye következik ugye a program, és akkor, ahogy mondtam, 6 éves kortól van ugye a Brain Elix program, ami 99-100 éves korig is, illetve van az úgynevezett iskola előkészítünk a 4 és fél éves kortól, az úgynevezett Accelerate program. Ez is úgymond Dr. Ken Gibson találmánya, csak nyilván ez a kisebbeknek való.

0: A Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara egy speciális fali naptárral igyekszik megkönnyíteni a 8-osok pályaválasztását. A jó pályanaptár a tanév elején jutott el a diákokhoz, segítve őket a továbbtanulási döntésben és a kapcsolódó teendők átláthatóságában. A Békési Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola diákja is megkapták a kiadványt. Mészárosné Szabó Anna, a kamara szakképzés osztályvezetője pedig hangsúlyozta, hogy a pályaválasztás már a tanév elején aktuális. Arra bátorította a fiatalokat, hogy bátran kérjenek tanácsot szüleiktől és tanáraiktól, de akár közvetlenül a kamara segítségét is igénybe vehetik.
1: Arról szeretném kérdezni, mi történt itt ma?
2: Ma volt a jó pályanaptárunk, pályaorientációs fali naptárunk sajtónyilvános átadása. Innentől kezdve 120 nyolcadikos osztály falára fog kikerülni, legalábbis bízunk benne, ez a naptár. 45 településre és 69 általános iskolába fogjuk kihordani ezt a naptárt, és ennek a folyamatnak az első állomása volt ma a Békési Dr. Hepp Ferenc általános iskolában. Ugye itt 3 nyolcadikos osztály van, nem vagyunk már ismeretlenek az iskola számára, hiszen a gyerekek voltak nyári táborunkban, vittük őket Szakmasztár Fesztiválra, Budapestre, részt vettek a pályaorientációs vetélkedőnkön is, illetve szülőértekezleten, osztályfőnöki órán is találkoztunk már a gyerekekkel, illetve a szüleikkel. És hát ez egy folyamat, mint ahogy mondtam, a gyerekeknek ez a naptár nem egy egyetlen elem, hanem egy folyamatnak egy állomása, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy a gyerekek a képességeiknek és a érdeklődésük mentén válasszanak középiskolát. Tehát nem szabad úgy beleugrani, hogy ó, hát úgyse tudhatjuk, hogy mi lesz 3 év múlva, vagy 5 év múlva, mert mi azt látjuk, azért a gimnazistáknak is borzasztó nehéz a további sorsuk, tehát még ott is vannak bizonytalanságok, nem pedig egy 14 éves korban, amikor még tényleg nem pálya érettek a gyerekek. Azok szerencsések, akiknek a szüleik fogják a kezüket, illetve akiknek az iskolai környezetük, osztályfőnökük olyan, hogy odafigyel erre. És nem csak arra, hogy helyesen töltsék ki a papírokat. Tehát bármi, ami hiteles információ, és ami segíti a családokat ezen az úton, mi úgy gondoljuk, hogy az nagyon fontos lehet. Ugye ez a pályaorientációs tevékenység nekünk a Kulturális és Innovációs Minisztérium által támogatott tevékenység, és igyekszünk évről évre mindig valami újat, valami pluszt belevinni ebbe, mert ebbe a folyamatba, mert azt látjuk, hogy főleg a mai gyorsan, nagyon gyorsan változó világban azért sok szülő úgy van vele, hogy majd lesz valami, úgyse tudhatom még, hogy mi lesz jövőre, pláne azt nem, hogy majd mi lesz 4-5 év múlva.

0: most a kutatók, oktatáskutatók, illetve a generációkutatók, illetve akik az AI-jal foglalkoznak, már azt mondják, hogy 12-15 irányváltás várható ezeknek a gyerekeknek az életében. Tehát tényleg nem lesznek egy helyhez kötött munkavállalók a gazdaságban, úgyhogy azt mondani, hogy most választ magának egy irányt, és abból megy nyugdíjba, ez butaság. Ilyen már tényleg nem lesz rájuk jellemző, viszont tervezéssel a stressz szintjüket tudjuk csökkenteni. És mi ezt szeretnénk elérni a gyerekekkel, és felvázolni nekik azokat a tanulási utakat, amivel el tudnak indulni úgy, hogy örömmel és boldogan tanuljanak az elkövetkezendő 4-5 évben, és aztán szakmát választva, vagy elmenjenek dolgozni, megint csak néhány évre, mert aztán lehet, hogy megint tovább tanulnak. Tehát ezt nem lehet tudni, vagy irányt úgy válasszanak egyetemet. Most már azért az egyetemeknél is nagyon jellemző, hogy egyre mélyebbről merítenek, elmennek a középiskolákba, krediteket adnak, ugye a technikumokból pluszpont jár a szakirányban való továbbtanulásért, tehát tényleg egy nagyon komoly feladat a gyerekünknek megtervezni az előtte álló 5-8-10 évet. Ehhez mindenképpen kellenek a szülők, és mindenképpen kellenek az osztályfőnökök, oktatók.
1: A szakképzési rendszer néhány éve megváltozott. Ugye ebben hogyan tud segíteni a kamara, hogy el tudjanak igazodni a pályaválasztás előtt állók, és főleg a gyerekek szülei, és mennyire vannak ők eltévejedve most, mennyire ismerik ezt az új rendszert?
0: Hát ez nagyon érdekes. Éppen tavaly voltam egy szarvasi fórumon, ahol általános iskoláknak a pályaorientációs felelősei voltak ott, és ott volt olyan, aki őszintén felállt, és azt mondta, hogy ő nem tudja. Mi a különbség a mostani technikum, meg amikor még ő járt a szakközépiskola, az ő korában még így nevezték, szakközépiskola között. Tehát nekem ez furcsa volt, de aztán elkezdtem gondolkozni, hogy hát tényleg honnan tudná, hogyha belülről nem járatos ebben a témában, a szülő meg aztán végképp nem. Tehát, hogyha nincs nagyobb gyereke, akkor, és nem jár utána konkrétan az interneten, vagy nincs olyan ismerőse, akitől érdemben információt tudna kapni, akkor tényleg nem tudja, hogy most ennyire megváltozott a rendszer, és ezért gyűjtöttünk össze minden információt ehhez, és a szülőknek is a tanulási utakat vázoljuk föl, hogy mikor küldje gimnáziumba a gyerekét, mikor technikumba, mikor szakképzőiskolába, mert ez nagyon meghatározza a gyerekeknek a tulajdonképpen most a belépését a középfokú oktatási rendszerbe.
1: A kamara tud-e segíteni a továbbtanulás előtt álló szülők részére, vagy esetleg akár osztályfőnökök részére, akiknek végzős osztályai
0: vannak? Mindenképpen tanácsadással, illetve többször találkozunk mi az iskolákkal, azzal, hogy osztályfőnöki órán ott vagyunk, ott leszünk most a pályaválasztási vásáron is, akkor vetélkedőnk lesz, alkotópályázatunk lesz, tehát találkozunk velük, illetve napi kapcsolatban vagyunk, tehát bármilyen kérdésre, bármikor, akár személyesen, akár telefonon tudunk válaszolni.
1: Hol találják meg a kamarát?
0: A kamarát Békés Csabán, a Penza lakótelepen találják meg, úgy szoktam mondani, hogy a strand hátsó bejárata utcájában vagyunk.
1: Kell esetleg előzetes időpontfoglalás?
0: Igen, előzetes időpontfoglalás mindenképpen szükséges.
1: Jó, köszönöm szépen, és akkor sikeres beiskolázást kívánok.
0: Köszönöm szépen.
2: Önök a Körösi Centrum Vármegyei Magazin című műsorát hallották.
3: Csaba Rádió. 88.9 Csaba Rádió.

Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: amikor a slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnapi és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallhatóan jobb.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: legjobban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Zsoba Rádió. Hallhatóan jobb.